Слушай серце, очі слабо памте, оне ватре.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a rekord.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 90 20. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Station, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Templombúcsú a horgosi Havas Boldogasszony templomban. A helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek a szentmisén, amelyen a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Új tűzoltóautóval és korszerű eszközökkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészülésének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A tűzoltóautó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakokat, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítő vágót is vásároltak. A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tüzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívedléktelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuró Macot miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitfall fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szédülés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségekben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A szerbiai szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a 2027-es minimálbér emelése ne csökkentse a különbséget a minimálbéresek és a közszférában dolgozók fizetések között. Véleményük szerint előbb a közszféra béremeléséről kell dönteni, és csak ezt követően lehet meghatározni a minimálbér új összegét. Zorán Mihajlovics, a szerbiai független szakszervezetek szövetségének elnöke, a Beta hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, arra számítanak, hogy a kormány a jelenlegi mintegy 550 euróról 600 euróra emelni a minimálbért, ami hozzávetőleg 9-10%-os növekedést jelentene. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közszféra béreinek ennél nagyobb mértékben kellene emelkedniük, hogy megmaradjon a különbség az eltérő képzettséget igénylő munkakörök fizetése között. A szakszervezeti vezető szerint nem reális Alexander Vučić államfő korábbi ígérete, amely szerint 2027 végére az átlagbér eléri az 1400 eurót, a minimálbér pedig a 650 eurót. A szakszervezetek azt is hangsúlyozták, hogy a minimálbérnek a jövőben egy átlagos fogyasztói kosár költségeit kellene fedeznie, nem pedig a jelenleg alkalmazott minimális fogyasztói kosár értékét. A 2027-es minimálbérről szóló egyeztetések augusztus 10-én kezdődnek. Ha nem születik megállapodás a minimálbér összegéről, a pénzügyminisztérium dönt. Szerbiában jelenleg a nettó minimálbér körülbelül 65 ezer dinár, vagyis mintegy 550 euró. Az elmúlt másfél évben 3 alkalommal is emelték. 2025. januárjában 13,7%-kal, ugyanazon év októberében pedig 9,4%-kal, majd 2026. januárjában újabb 10,1%-kal.
0: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROADPOL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
1: Időjárás.
3: A mai napon is a tegnapihoz hasonló forróságra számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Egész nap derült lesz az ég, késő délutáni óráktól helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A változó irányú légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 38 és 42 fok között alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 210 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet, továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszullét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
5: Capriolo.com.
4: Capriolo bicikl donosi radost svima.
5: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
5: Ez volt a

0: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
1: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Csütörtök reggel van, augusztus 6-a, pedig ismét itt vagyunk önökkel a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Szép jó reggelt kívánok én is. Andrea, hadd kezdjem ma egy kérdéssel. Szerinted miért akarunk olyan sokszor úgy tenni, mintha mindig minden rendben lenne?
1: Talán mert azt gondoljuk, ezt várják tőlünk, mosolygunk, dolgozunk, intézzünk el mindent, legyünk erősek, még akkor is, amikor belül azt érezzük, hogy ma egy kicsit elfáradtunk.
2: Pedig néha éppen az lenne a legnagyobb erő, ha azt mondanánk, ma egy kicsit lassítok.
1: Pontosan, nem kell minden nap rekordot döntenünk, nem kell minden problémát azonnal megoldanunk, és nem kell mindig bizonyítanunk, hogy mindent egyedül is elbírunk. Van olyan nap, amikor az is elég, ha megtesszük azt az egyetlen következő lépést.
2: Sőt, néha az is előrelépés, ha végre megengedjük magunknak a pihenést.
1: Ezért a mai pozitív gondolatunk így szól, nem attól vagy erős, hogy soha nem fáradsz el, hanem attól, hogy tudod, mikor kell megállnod egy pillanatra, hogy aztán újra tovább tudj menni.
2: Ezt szerintem sokan kitehetnénk ma a hűtőszekrényre.
1: Vagy a munkahelyi monitor mellé, mert néha úgy bánunk saját magunkat, ahogyan egy olyan emberrel soha nem bánnánk, akit szeretünk. Ha barátunk elfárad, azt mondjuk neki, pihenj egy kicsit, ha mi elfáradunk. Na, gyerünk, még ezt is meg kell csinálni.
2: És utána még ezt, meg azt, és ha már ott vagyunk, még amaszt is.
1: Ismerős, ugye, pedig önmagunkkal is lehetünk egy kicsit türelmesebbek.
2: És ha már arról beszélünk, mi tölt fel bennünket, jöjjön a mai nap kérdése.
1: Tegnap az újrakezdésről kérdeztük önöket, ma viszont egy kicsit könnyedebb irányba indulunk. A mai kérdésünk, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolni, és miért éppen ott?
2: Na, erre már nekem is rögtön lenne válaszom.
1: Lehet a Tiszapart, egy erdő, a Balaton, a saját kertünk, egy kedvenc kávézó, vagy akár otthon a kanapé, amikor végre mindenki békén hagy bennünket fél órára.
2: Szerintem az utóbbira sok szavazat érkezik majd.
1: De lehet egy olyan hely is, ahová csak ritkán járunk el, mégis már attól megnyugszunk, ha rá gondolunk, talán a nagyszülők régi háza, egy tengerpad, ahol egyszer nyaraltunk, egy kis pad valahol, vagy egyszerűen egy hely, amelyhez egy szép emlék köt bennünket.
2: És most kíváncsiak vagyunk az önökére.
1: Írják meg nekünk, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolódni, és miért éppen ott. Üzeneteiket várjuk SMS-ben vagy Viberen a 063-1670-550-es telefonszámon.
2: És ne csak azt írják, hogy hol, meséljék el azt is, mitől különleges az a hely.
1: Lehet, hogy valaki válaszból ma egy másik hallgatónk is kedvet kap ahhoz, hogy felfedezzen egy kis új nyugalomszigetet. És ne feledjék, nem kell mindig rohanni, nem kell minden percnek hasznosnak lennie, néha az is fontos program, amikor egyszerűen csak jól vagyunk valahol.
2: Mi viszont most nem állunk meg.
1: Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk, mert ma reggel is sok-sok érdekes témával készültünk.
0: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most elérkezett az a pillanat, amikor megnézzük, kik azok, akik ma egy kicsit tömbölelést, üzenetet és talán egy szeletsüteményt is teljesen jogosan követelhetnek maguknak.
4: Augusztus 6-án szeretettel köszöntjük a Bencéket és a Bettinákat.
3: Kezdjük a Bencékkel, a Bence régi magyar férfi név, amely a latin Vincentius, vagyis a Vince névhez kapcsolódik, jelentése nagyjából győztes, győzedelmes.
4: Na Bencék, ezzel azért lehet villogni. Ha ma valaki megkérdezi, mit jelent a nevetek, csak ennyit kell mondani, győztes, és utána méltóság teljesen elsétálni.
3: De azért ne siessünk annyira, mert itt vannak a Bettinák, és a Bettina eredetét többféleképpen magyarázzák, gyakran az Erzsébet olasz becéző formájával hozzák kapcsolatba, de idővel önálló keresztnévé vált.
4: És szerintem a Bettina olyan név, amiben egyszerre van valami kedves és elegáns.
3: Akkor készítsünk egy játékos Tisza hangja névjegyet a mai ünnepelteknek.
4: Jöhet!
3: Bence erőssége, ha eldönt valamit, végigviszi. Gyenge pontja néha akkor is versenyez, amikor senki más nem tudja, hogy verseny van.
4: És a Bettinákra pedig erőssége érzékeny, figyelmes, de ha kell, nagyon határozott. A gyenge pontja a csak gyorsan benézek egy üzletbe mondat után rejtélyes módon eltűnhet egy órára.
3: Természetesen ez csak játék, mert szerencsére a nevünk nem dönti el, milyenek vagyunk, de egy dolog ma minden Bencére és Bettinára igaz.
4: Hogy névnapjuk van.
3: És ez tökéletes ürügy arra, hogy valaki ma felhívja őket, megölelje őket, vagy küldjön nekik néhány kedves szót, mert egy névnapi köszöntés mögött valójában egy nagyon egyszerű üzenet van, mert eszembe jutottál.
4: És néha ez többet ér bármilyen ajándéknál.
3: Úgyhogy ha van Bence vagy Bettina a családban, a baráti társaságban, a munkahelyen, vagy éppen most ott ül ön mellett,
4: akkor nincs kifogás, tessék felköszönteni!
3: Mi pedig minden mai ünnepeltnek kívánunk nagyon boldog névnapot, jó egészséget, szeretetet, sok nevetést és rengeteg olyan pillanatot, amelyre jó lesz majd visszaemlékezni.
4: Boldog névnapot, Bencék!
3: Boldog névnapot, Bettinák! És már is folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 060...

0: music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Give it up. On the radio.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
3: Jöjjön a Konyhai Kalandok, ahol ma egyetlen szabályunk.
4: Augusztusban ezt a szabályt hajlandó vagyok maradéktalanul betartani.
3: Ráadásul ma még a tűzhelyre sem lesz szükségünk, mert házi málnás, joghurtos, pálcikás jégkrémet készítünk. Krémes, gyümölcsös, hűsítő, és pontosan tudjuk, mi kerül bele. 30 deka málna, friss vagy fagyasztott, 40 deka sűrű görög joghurt, 2-3 evőkanál méz vagy ízlés szerint édesítő, 1 teáskanál frissen facsart citromlé, kevés vanília és jégkrémforma, valamint a pálcikák.
4: És ha nincs otthon jégkrémformánk?
3: Semmi pánik, kisebb műanyag vagy papírpohár is megteszi, a lényeg, hogy fogyasztható legyen. Először a málnát villával összetörjük, vagy röviden leturmixoljuk, a görög joghurtot összekeverjük a mézzel, egy kevés vaníliával és citromlével.
4: Aztán mindent összekeverünk?
3: Lehet, de én most szebbet szeretnék, a formába felváltva kanalazunk egy kevés néhány hullámot, így amikor megfagy, gyönyörű márványos mintát kapunk.
4: Ez már majdnem cukrászda.
3: Csak otthon, papucsban ezután belekerülnek a pálcikák, és mehet minden a fagyasztóban legalább 5-6 órára, de a legegyszerűbb, ha egy egész éjszakára bent hagyjuk. Ha nehezen jön ki a formából, néhány másodperccel eltartsuk a forma külsejét langyos víz alá.
4: Na de várjunk, ez a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, de hol a panda?
3: Most érkezik. Mielőtt megtöltjük a formákat, keverjük a joghurt egy részébe egy kevés kókuszreszeléket, a málna mellé pedig rejtsünk néhány apró áfonyaszemet. Amikor beleharapunk, egyszerre kapunk málnát, krémes joghurtot, kókuszt és egy-egy egész áfonyát is.
4: Ez veszélyesen jól hangzik.
3: És még tovább variálhatjuk, málna helyett használhatunk eprent, őszi barackot, mangót vagy erdei gyümölcsöt is.
4: Én már látom magam előtt a következő problémát.
3: Mi lenne a Zenóbia?
4: 6 darabot készítünk, aztán este kiderül, hogy valaki csak megkóstolta, mint a 6-ot.
3: A panda természetesen tagadni fog mindent.
4: És a pálcikát?
3: Bizonyi fütékokat nem vizsgálunk, egy fontos apróság. Egy évesnél és az egyévesnél fiatalabb gyermekeknek mézet ne adjunk, nekik készített változatnál hagyjuk ki a mézet, egyébként pedig ennyi az egész. Néhány hozzávaló pár perc munka és egy kis türelem a
4: legjobb,
3: hogy augusztusban végre egy olyan recept, ahol a jéghideg nem panaszt, hanem követelmény. Jó étvágyat kívánunk, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a

Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinó gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
1: Elérkeztünk a Zenetörténeti Morzsákhoz, és ma egyetlen mondattal valószínűleg sok hallgatónkat vissza tudjuk repíteni néhány évtizeddel az időben.
2: Kíváncsi vagyok, Andrea, halljuk.
1: Álmodj, királylány.
2: Na jó, szerintem most már sokan dúdolják is tovább.
1: Mai főszereplőnk Homonyik Sándor, a magyar rockzene egyik jellegzetes hangú előadója. 1953. szeptember 10-én született Budapesten, és pályája során nem csak szólóénekesként, hanem különböző zenekarok tagjaként is megmutatta magát.
2: És nem egyik napról a másikra lett ismert.
1: Nem bizony, a 70-es és 80-as években több formációban zenélt, pályájának fontos állomása volt, többek között a Korál és a Vikidán Gyula nevével is összekapcsolódó zenei közeg. A szélesebb közönség azonban igazán szóló előadóként ismerte meg.
2: És itt érkezünk el ahhoz a bizonyos dalhoz.
1: Az Álmodj, királylány Homonyik Sándor egyik legismertebb felvétele lett, és azóta is szinte összeforrt a nevével. Van benne valami, ami nagyon jellemző volt a 80-as évek végének és a 90-es évek elejének a magyar rockballadáira. Nagy érzelmek, erős dallam, karakteres énekhang, és egy refrén, amely néhány hallgatás után egyszerűen ott marad az ember fejében.
2: De miért is működnek ezek a dalok ennyi év után is?
1: Mondhatjuk azt szerintem azért, mert nem csak zenét hallunk bennük, hanem emléket, és valakinek egy régi szerelem jut eszébe, másnak egy nyári este, egy magnókazetta, egy házi buli, vagy az az időszak, amikor először hallotta a dalt.
2: És ezért van az, hogy néha elég 3 másodperc egy régi számból.
1: És már is 20-30 évvel korábban járunk, ez a zene egyik legkülönlegesebb tulajdonsága.
2: Homonyik Sándor pedig nem csak egyetlen slágert hagyott maga után.
1: Így van, szólólemezek és további ismert dalok követték egymást, miközben megmaradt az a jellegzetes érzelmes rock hangzás, amelyről a közönség azonnal felismerhette. Ez volt egy különleges együttműködése is.
2: Gondolom, most az Edda művekhez érkezünk.
1: Pontosan, Homonyik Sándor pályája több ponton kapcsolódott a magyar rockzene meghatározó előadóihoz és szerzőihez, köztük az Edda köréhez is. Ez azt is mutatja, milyen szorosan összefonódott akkoriban a magyar rockzenei élet.
2: És közben kialakult az a bizonyos homonyik hang.
1: Rekettens, erőteljes, mégis érzelmes, talán éppen ezért álltak neki olyan jól a nagy rockballadák. És tudod, mit szeretek az ilyen zenetörténeti morzsákban?
2: Mondd, mit szeret?
1: Hogy rájövünk, egy régi dal soha nem csak régi dal. Ha egyszer fontos volt nekünk, akkor, amikor újra megszólal, egy pillanatra visszakapunk valamit abból az időből is, amikor először szerettük.
2: Akkor szerintem ma nem is kérdés, hogy mivel zárjuk a rovatot.
1: Szerintem nem, kicsit halkítsuk le a világot, tekerjük vissza a képzeletben az időt, és jöjjön pár dal, amelyhez generációk emlékei kapcsolódnak Homonyik Sándortól. A reklámok után folytatjuk tovább Tiszta Hangja műsorunkat, maradjanak velünk!
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogrammja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 900.

0: a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a háziasi ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.

0: Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió. 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Manda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Most pedig állítsuk meg egy pillanatra 2026-ot, és induljunk el visszafelé az időben. Augusztus 6-a olyan dátum, amely mögött ma egészen különböző történeteket találunk. Legyen szó egy napról, amely örökre megváltoztatta a világot, egy fontos emberi jogi mérföldkőről, az internet történetének izgalmas korszakából, és azt is megnézzük, kik ünnepelnek ma születésnapot.
3: Akkor állítsuk be az időgépet, melyik év legyen az első?
2: 1945. augusztus 6-án a II. Világháború utolsó szakaszában az Egyesült Államok atombombát dobott a japán Hiroshima-ra. Ez volt az első alkalom a történelemben, amikor atombombát vetettek be háborúban. A pusztítás óriási volt, és a támadás következményei még hosszú éveken keresztül éreztették hatásukat.
3: Ez az a történelmi esemény, amelynél talán nincs helye a könnyed megjegyzésnek.
2: Nincs. Augusztus 6-a, ezért világszerte a megemlékezés és a béke fontossága egyszerű. Vannak dolgok, amelyeket az emberiségnek soha többé nem lenne szabad átélnie.
3: Andrea, ugorjunk 20 évet.
2: 1965. augusztus 6-án Lyndon Johnson, amerikai elnök aláírta a Voting Rights Act-et, vagyis a választójogi törvény. A jogszabály és az afroamerikai választópolgárokkal szembeni diszkriminatív akadályok felszámolását célozta, és az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legfontosabb eredményévé vált.
3: Ma természetesnek gondoljuk, hogy az embernek joga van szavazni.
2: Pedig a történelem újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy sok ma természetesnek tartott jogért elődeinknek hosszú ideig kellett küzdeniük. Most pedig jöjjön valami, ami nélkül ma valószínűleg egészen másképpen nézne ki a reggelünk.
3: Andrea, egy kávé?
2: Anélkül biztosan, de most az internet világára gondolok. 1991. augusztusában Tim Berners-Lee kifejlesztette a World Wide Web rendszerét, az internetes közösség felé is elkezdett szélesebb körben bemutatni. A világ első weboldala magáról, a World Wide Web projektről szólt.
3: Vagyis nem volt rajta recept, videó, időjárás, közösségi oldal.
2: Sem olyan videó, amelyben egy macska lelőtt valamit az asztalról.
3: Akkor még nagyon kezdetleges lehetett az internet.
2: És belegondolni is érdekes, hová jutottunk néhány évtized alatt. Ma reggel felébredünk, megnézzük az időjárást, írunk egy üzenetet, elolvassuk a híreket, meghallgatjuk a rádiót.
3: És természetesen megnézzük azt a macskát is.
2: Természetesen.
3: Jöhetnek a születésnaposok.
2: 1911. augusztus 6-án született Lucia Ball, az amerikai televíziós legendás komikája, az I Love Lucy sztárja. 1928-ban ugyanezen a napon született Andy Warhol, a pop art egyik legismertebb alakja. És 1962. augusztus 6-án pedig Michelle John, maláziai színésznő született, aki évtizedekkel később Oscar-díjat is nyert.
3: Egy humorlegenda, egy pop-ikon és egy Oscar-díjas színésznő ugyanazon a napon.
2: Augusztus 6-a művészekből sem áll rosszul.
3: Na és a szokásos kérdésünk tartozik augusztus 6-ához. Hivatalos világnap van?
2: Most már igen, augusztus 6-a az ENSZ által kijelölt tengerparttal nem rendelkező fejlődő országok különleges fejlesztési szükségleteire és kihívásaira való figyelemfelhívás nemzetközi napja.
3: Ez bizony nem az a világnap, amelynek a nevét első hallásra könnyű megjegyezni.
2: De érdekes téma van mögötte. A tengerhez való közvetlen hozzáférés hiánya ugyanis komoly gazdasági és közlekedési hátrányt jelenthet. Az ilyen fejlődő országoknak hosszabb és költségesebb útvonalokon kell eljuttatniuk áruikat a világpiacokra, és éppen ezért született ez az új nemzetközi nap, hogy ezekre a sokszor kevésbé látható nehézségekre is ráirányítsák a figyelmet.
3: Micsoda időutazás volt, Hiroshima-tól az emberi jogokon át egészen a világhálóig jutottunk.
2: És talán pontosan ezért szeretjük ezt a rovatot, csak emberek, találmányok, tragédiák, sikerek és egész korszakok történnek.

0: üzenetei jelennek meg. Ki tudja, talán éppen 2026. augusztus 26-án, illetve 6-án is még ma is történik valami, amitől évtizedek múlva valaki így kezdi. Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon?
1: Mi viszont maradunk a jelenben.
0: Nem ugrunk most 26-ára se, úgy ezen öbbiak.
1: Semmiféleképpen.
0: Ezért folytatjuk a Tisza hangját, írta a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Radio.
4: Kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, ahol ma kivételesen arra kérünk minden négy lábút, hogy
5: aludjon tovább.
4: Mert ma egy olyan világba kukkantunk be, ahová még a gazdi sem tudja követni kedvencét, a kutya álmaiba. Mai Panda Kuckónkhoz a profi vetállatorvosi ambulancia adja a biztos szakmai hátteret, hiszen kedvenceink egészségéhez a játék és a mozgás mellett a megfelelő pihenés is hozzátartozik.
5: Andrea, biztosan láttál már alvó kutyát, amelyik egyszer csak elkezdi mozgatni a lábait.
4: Persze, a mancsok futnak, a szemhéj mozog, néha még egy kis vakkantás és kiszalad, és ilyenkor a gazdi rögtön elkezdi találgatni. Vajon mit kerget álmában?
5: Labdát.
4: Lehetséges.
5: Macskát.
4: Az is lehet.
5: Vagy azt a sonkát, amit délben nem kapott meg.
4: Na, szerintem megtaláltuk a legvalószínűbb választ, de a viccet félretérve, igen, a kutyák is álmodnak az alvásuk során, hozzánk hasonlóan különböző alvási szakaszokon mennek keresztül. Ezek között megtalálható a REM fázis is, amely az embereknél erősen összekapcsolódik az álmodással.
5: És ezért mozoghat a szemük a csukott szemhéj alatt.
4: Igen, a REM elnevezés is a gyors szemmozgásra utal. Ebben az időszakban láthatjuk azt is, hogy megmozdul a mancs, rezdül a fül vagy bajusz, esetleg apró nyűszítő, vakkantó hangot ad a kutya.
5: De azt tudjuk, hogy miről álmodnak?
4: Azt természetesen nem tudják elmesélni nekünk. A kutatások alapján azonban valószínű, hogy az álmaikban hozzánk hasonlóan a mindennapi életük élményeinek bizonyos elemei jelenhetnek meg. Vagyis elképzelhető, hogy egy séta, egy játék, egy ismerős hely, vagy akár a gazdi is szerepel bennük.
5: Várjunk csak, akkor akár rólunk is álmodhatnak.
4: Elképzelhető, és bevallom, nekem ez az egész történetben a legszebb gondolat. Mi napközben részei vagyunk az ő világuknak, és talán néha még álmukban is elkísérjük őket.
5: De mit tegyünk, ha nagyon kapálózik, vagy nyűszít álmában ébresszük fel?
4: Általában jobb hagyni, nyugodtan aludni, egy hirtelen felébresztett kutya megijedhet, vagy zavartan reagálhat. Ha feltétlenül szükséges felébreszteni, biztonságosabb lehet először távolabbról nyugodt hangon szólítani, mint váratlanul megérinteni.
5: És mikor lehet az éjszakai mozgás több egyszerű álmodásnál?
4: Ha a mozgások szokatlanul hevesek, hosszúak, gyakran ismétlődnek, a kutya nehezen tér magához, vagy ébren és furcsa tüneteket tapasztalunk, érdemes állatorvossal beszélni. Ha bizonytalanok vagyunk, egy rövid videó is hasznos lehet az állatorvos számára annak megítélésében, pontosan mi történt.
5: De ha Morzsi csak finoman fut a levegőben a négy kis lábával,
4: akkor lehet, hogy te nem engeded el ezt a sonkát, ugye?
5: Én sem, Morzsi sem.
4: Mi pedig hagyjuk tovább álmodni négy lábú barátainkat, mai Panda Kuckónk végén a Profivet állatorvosi ambulancia emlékeztet bennünket arra, hogy kedvenceinknél a megszokott viselkedés megváltozására mindig érdemes odafigyelni, ha valami szokatlan tapasztalnak, kérjenek állatorvosi tanácsot. A Profivet állatorvosi ambulanciát Magyar Kanizsát, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt találják.
5: És ma este, amikor látjuk, hogy a kutyánk álmában megmozdítja a mancsát,
4: mosolyogjunk egyet, és gondoljunk arra, lehet, hogy éppen velünk fut valahol egy végtelen réten. Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: És jöjjenek a szépség és egészség percek. Ma arra kérjük Önöket, hogy képzeletben vegyék le a cipőjüket.
4: Na végre egy egészségtipp, amit fekve is lehet teljesíteni.
3: Azért ennél egy kicsit többre lesz szükség. Homok a talpunk alatt, a strandon, puha fű a kertben, kellemesen meleg föld egy nyári estén. Sokan ösztönösen szeretünk mezítláb járni, de vajon jót is teszünk vele a lábunknak?
4: Én azt hallottam, hogy a mezítlábjárás erősíti a lábat, igaz ez, Andrea?
3: Bizonyos körülmények között lehetnek előnyei, cipőd nélkül a láb apró izmai aktívabban dolgozhatnak, a lábujjak szabadabban mozoghatnak, és közvetlenebbül érzékelhetjük a talajt. Ez az érzékelés a testünknek abban is segít, hogy tudja, milyen felületen állunk, és hogyan helyezkedik el a lábunk.
4: Vagyis amikor füvön sétálok, a talpam folyamatosan beszélget az agyammal?
3: Mondhatjuk így is.
4: Remélem nem panaszkodik rólam.
3: A lábunk egész nap cipel bennünket, szerintem joga lenne hozzá. A mezítlábas séta egyik nagy élménye éppen az, hogy különböző ingereket érzünk, puha füvet, homokot, apró egyenletlenségeket, és a lábfejnek folyamatosan alkalmazkodnia kell ezekhez.
4: Akkor holnaptól dobjunk ki az összes cipőnket?
3: Na, azért az ne. Ha valaki egész nap cipőben jár, nem érdemes egyik napról a másikra kilométereket mezítláb gyalogolnia. Kezdjük fokozatosan, először néhány perc biztonságos, tiszta felületen, például otthon vagy a saját kertünkben. Ha fájdalmat érzünk, álljunk meg.
4: És a strandon?
3: Ott különösen figyeljünk arra, hova lépünk, a forró homok vagy burkolt ég is sérülést okozhat, a földön pedig lehet üvegszillánk, éles kő vagy más sérülést okozó tárgy. Közös zuhanyzókban, öltözőkben és medencék környékén pedig higiéniai okokból jobb papucsot viselni.
4: Vagyis a mezítláb természetes nem azt jelenti, hogy mindenhol mezítláb.
3: Pontosan, és vannak, akiknek különösen óvatosnak kell lenniük, például a cukorbetegséghez társuló érzékcsökkenés, rossz keringés, lábon lévő seb, vagy más lábprobléma esetén a mezítlábjárás sérülés veszélyt jelenthet. Ilyenkor érdemes orvossal vagy megfelelő szakemberrel egyeztetni.
4: És ha egészséges a lábunk, biztonságos a környezet, és fokozatosak vagyunk,
3: akkor egy rövid mezítlábas séta kellemes módja lehet annak, hogy egy kicsit másképpen használjuk és érzékeljük a lábunkat. És van még valami, amihez nem is kell tudományos magyarázat.
4: És az micsoda?
3: Az érzés, amikor egy nyári estén leveszed a szandált, kilépsz a fűre, és néhány percre egyszerűen csak érzed a talpad alatt a földet.
4: Az tényleg valahogy lelassítja az embert. Talán ezért is szeretjük annyira a mai útravalónk, tehát lehet néha cipő nélkül, de ne józanész nélkül. Figyeljünk a talajra, a lábunk jelzéseire, kezdjük fokozatosan és élvezzük azt a néhány perc szabadságot, mi pedig cipőben vagy mezítláb, de folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.
5: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. csodálatos zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
6: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Give
0: it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Elérkeztünk a horoszkóp pandás módra rovatunkhoz.
5: Mit mondanak ma a csillagok?
4: Ma nem jósolgatunk nagy szerelmet, lottóötöst és váratlan milliókat.
5: Kár, már majdnem felmondtam.
4: Várj még velem, ma minden csillagjegy kap egy titkos csütörtöki küldetést, apró feladatok következnek, amelyek talán egy kicsit jobbá tehetik ezt a napot.
5: Akkor induljon a panda csillagközi küldetése.
4: Kedves kors, a mai küldetésed, ne válaszolj rögtön mindenre, ha valaki felbosztant, számolj el 10-ig.
5: Kosnál legyen inkább 5-ig, 10 közben már elveszíti a türelmét.
4: Ha pedig sikerül egyszer ma azt mondanod, hogy rendben, majd átgondolom, jár a képzeletbeli panda érán.
5: Bika, ma valami igazán nehéz feladatot kapsz.
4: Kényeztesd magad valamivel, bűntudat nélkül egy finom kávé, 10 perc csend, egy fagyi, vagy egy kis pihenés.
5: A Bika már a finom szónál teljesítette a feladatot.
4: Ikrek, ma beszélgetni kell.
5: Ez büntetés vagy jutalom?
4: Náluk egyértelműen jutalom, de ma keresd meg valakit, akivel már régen beszélgetél, egy egyszerű hogy vagy érdekes történetet indíthat el.
5: Kedves rák, ma te következel a küldetésed, ne cipeld magaddal egész nap azt, ami reggel rosszul esett.
4: A rák most azt kérdezi, de elemezhetem még 3 órán keresztül? Nem. Ma engedj el legalább egy apró sérelmet, nem a másikért, magadért.
5: Oroszlán, készen állsz?
4: A mai feladat meglepő lesz, dicsérj meg valaki mást.
5: Úgy, hogy 5 percig nem róla van szó.
4: Kibírja? És figyel meg, milyen jó érzés lesz látni, hogy valakinek te csaltál mosolyt az arcára. És jön a szűz, ma hagy valamit elég jónak, nem tökéletesnek, nem hibátlannak, csak elég jónak.
5: A szűz most újra hallgatná ezt a részt, mert szerinte biztosan kihagyott belőle valamit.
4: Pontosan ezért ez a küldetés.
5: Mérleg, ma döntened kell.
4: És nem kérdezhetsz meg előtte 5 embert, ha ma választanod kell 2 apró dolog között, hallgass az első megérzésedre.
5: Hogy kávé vagy fagyi?
4: Ez rossz példa.
5: Miért?
4: Mert arra a helyes válasz mindkettő.
5: Skorpió. A mai feladat, ne keress minden mondat mögött titkos jelentést. Ha valaki azt írja, hogy rendben,
4: akkor
5: jó. Lehetséges, hogy egyszerűen azt jelenti, hogy rendben. A Skorpió most gyanakodva néz a rádióra.
4: Nyilas, ma törjük meg egy kicsit a rutint, menj másik útvonalon haza, hallgass meg egy új dalt, kóstolj meg valamit, amit még soha.
5: A lényeg...
4: Legyen ma legalább egy apró első alkalom az életedben.
5: Bak, tedd le egy pillanatra a teendő listát.
4: A mai küldetésed ugyanis, csinálj 10 percig valamit, aminek semmi haszna nincs, csak jól esik.
5: A Bak most megkérdezte, és ezt ráírhatom a teendő listára?
4: Természetesen, különben nem fogja megcsinálni. És jön a vízöntő, ma jön egy furcsa ötleted.
5: Csak egy.
4: Jó, jogos, de legalább az egyiket ne söpört félre azért, mert mások furcsának tartanák, írd le, lehet, hogy éppen abban lesz valami nagyszerű. Halak, a mai küldetésed nagyon egyszerű, keres egy helyet, ahol 5 percig csendben lehetsz, telefon nélkül, beszélgetés nélkül, csak te.
5: És álmodozhat?
4: Halakról beszélünk, azt úgysem tudnánk megtiltani nekik.
5: Na, panda, sikerült kiosztani a mai feladatokat?
4: Mind a 12-t, és most jöjjön a mi pandás csillagüzenetünk mindenkinek, csillagjegytől függetlenül.

0: az egész életedet próbáld rendbe tenni, tegyél csak egyetlen apró dolgot egy kicsit jobbá. Lehet egy telefonhívás, egy séta, egy bocsánatkérés, egy ölelés, vagy egyszerűen 10 perc, amit végre magadra fordítasz.
1: És ha egyik küldetést sem sikerült teljesíteni,
0: akkor holnap újra próbáljuk, a panda nem oszt elégtelen. Ez volt a horoszkóp pandás módra, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját, és már jön is a mosolycsomag. Maradjanak velünk!
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Szia, kértél már?
6: Igen, már meg is ettem.
5: Ja, oké. Szia, miben segíthetek?
7: Hát egy olyan megyes pitét kérek, ami ott a képen van ott fel.
5: Ez nem megyes pite, hanem megvapper.
7: Aha. És milyen íze van annak?
5: Hát, hogyha rendelsz hozzá krumplit is, akkor semmilyen.
7: Hát, akkor nem tudom, akkor tessék adni egy ilyen mekkes pitét.
5: Adhatom menüben?
7: Nem kell, jó lesz tálcán.
5: Menüben olcsóbb?
7: Jó, akkor tessék adni.
5: Nagyobb krumplit, nagyobb üdítőt, 500 forintért esetleg.
7: Nem kell.
5: De már beütöttem. Lesz egy sztornom! Kis türelme.
8: Sziasztok, itt is lehet kérni.
9: Akkor kérnék szépen Tom Jones-tól a szexbombot.
8: Adhatom menübe? Lesz egy szexbombom, kis hagymával. Üdítő milyen legyen?
9: Ahogy tetszett mondani, üdítő, az jó.
8: Oxika, itt fogyasszátok?
9: Nem, leülnénk vele az asztalhoz.
8: Smartkártyád van, pont ott gyűjtőd?
9: Persze, ma van kettő itt az orromon. De...
8: Ági, gyere léci, hogy kell lehúzni?
5: Figyú, ezt itt lehúzod, most vigyázz, azt most még ne nyom meg. Mondom, hogy ne, azt még ne nyom meg. Még mindig ne nyom meg.
8: De már megnyomtam.
5: Feje, húha. Attila, gyere, léci!
8: Jaj, nem már most kitörlődött az egész baszó.
7: Itt is lehet kérni.
10: Egy ilyen muffint kérek szépen vanília fagyival.
7: Lesz egy muffom. 1380 forint lesz, köszönöm, 5000-es kaptam, 40 a visszajáró, szia, gyere máskor is.
10: Bocsánat, még nem kaptam meg a muffint.
7: Ott van a kiskanál alatt.
5: Szia, itt is lehet rendelni, van már valami elképzelés?
9: Ha lenne, nem egyedüttem volna.
5: Éttermünkben magyaros hetet tartunk.
9: Igen. Hú, anya. No, akkor hinnye, adjon egy szalonnát lilahagymával.
5: Lesz egy békönszenyám hagymakarival. Üdítőt esetleg.
9: Hú, nagy fröccsöt, almaborbó.
5: Kati, nyomjál ki egy sprájtot.
7: Hello, itt is lehet kérni.
11: Jó van. Hifa isztó, szeúrüdiké, gyertek.
5: Chic mode.
11: adni a gyereknek olyan koronát? Jaj, de gagyi papírból van, azt hittem fém.
12: Arancilag, milyen játékok vannak?
6: Hát nagyon sok figura van.
12: Na, asszony, gyere, ez neked való, mert éjjel sírtál, hogy nincs új figura. Tessék mondani, Erzsébet kártyával tudok itt fizetni?
6: Természetesen.
12: Erzsi, add ide a kártyát.
6: Szia, miben segíthetek?
13: Aranyos, segítsen már nekem elolvasni, hogy mi van ottan fönn, mert 80 fölött én már nem látok jól, sajnos.
6: Kérem szépen, csik.
13: A tipek burítóval, meg adja egy Fiesta bacon tortillát. Anya, te mit kérsz?
7: Hát, én egy Cézár salit, mert fogyom vagyok.
14: Nem zavarja, hogy eszem?
7: Jó, hát szeretnék felmosni. Pillanatra a lábát emelje fel. Jó, álljon is fel.
6: Hello, itt is lehet kérni.
15: Jó napot kívánok, a kisfiam születésnapját itt szeretnénk megünnepelni. És nagyon jó volt.
7: Nagyon jó volt.
16: Ki kell tölteni egy ilyen jelentkezési
7: lapot? Jelentkezési lapot.
16: Jó, akkor nincs születésnap, megyünk is haza. Megmondtam, hogyha ismételsz, nincs születésnap. Úgy látszik, nem akartad a Mekiben tartani a születésnapot.
7: Persze, hogy nem, mert már 20 éves vagyok!
4: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma fesztivál hangulatba kerül Oram, továbbra is érdemes levenni a lábunkat a gázpedálról, hétvégére pedig több remek program is kínálkozik a környéken. Nézzük, mit fogod ma a radar. Mától 3 napra ismét fesztivál központúvá változik Oram, augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a 12. Malom Fesztivált. A rendezvény egyik különlegessége, hogy nem egyszerűen koncertekről szól, zene, művészet, közösségi élmények, alkotás és az utánozhatatlan malomérzés találkozik egy helyen. A szervezésbe önkéntesek és alkotók is bekapcsolódnak, a fesztivál pedig idén is arra épít, amiért sokan évről évre visszatérnek. Szabadság, közösség és egy kis világ a vajdasági puszta közelében. Autósok, figyelem, augusztus 9-éig folytatódik a Roadpol nemzetközi sebességellenőrzési akció, amelyben Szerbia mellett összesen 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig az átlagsebességet is ellenőrzik. A legfontosabb üzenetünk ma is ugyanaz. Ne azért lassítsunk, mert trafipax lehet előttünk, hanem azért, hogy mindenki hazaérjen. Szombaton érkezik a 44. futó- és úszófesztivál Magyar Kanizsára. Úszás a tisztába, futóversenyek, gyermekprogramok és akvatlon is szerepel a kínálatban, így nem csak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is érdemes lesz kilátogatni. A rendezvény miatt szombaton a környéken megnövekedett forgalommal és ideiglenes közlekedési változásokkal is érdemes számolni. Különleges hír a világűrből, becsapódott a rakétadarab a Holdba. Tegnap beszéltünk róla, ma pedig már a folytatás érkezett. Egy korábban felbocsátott rakéta egyik darabja a számítások szerint szerdán nagy sebességgel becsapódhatott a Hold felszínébe. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás során létrejövő kráter és felvert anyag további információkat adhat a Hold felszínéről. És igen, az emberiség már ott tart, hogy még egy űrszemét becsapódásából is tudományos adatokat próbálunk gyűjteni. Ezen a hétvégén különösen könnyű dolgunk van, mert a közelben több teljesen különböző program közül választhatunk, tehát mától szombatig 12. Malom Fesztivál Oromon, 3 nap fesztivál hangulat, zene, művészet és közösségi élmény, szombaton 44. futó- és úszófesztivál Magyar Kanizsán a Tiszaparton, akkor is érdemes kilátogatni, ha nem indulnak versenyen. Egy kis szurkolás, Tiszapart és nyári hangulat együtt igazán jó program. Augusztus 7-e és 9-e között Tornyoson pedig Szent István napi programsorozat várja az érdeklődőket családi, gasztronómiai és közösségi programokkal. Fesztiválozni Oromra, sportolni vagy szurkolni Magyar Kanizsára, családi programokért Tornyosra. Ezen a hétvégén tényleg nem kell messzire menniük az élményekért. És most kapaszkodjanak meg, aminélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Ezen a napon lett egy történelmi lépés. 1991. augusztus 6-án Tim Berners-Lee nyilvánosan közzétette a World Wide Web projektjének leírását, és megnyílt az út a világháló szélesebb körű használata előtt. A történeti összefoglalója szerint ezen a napon jelentette be a WWW szoftvert az internet egyik hírcsoportjában. Gondoljunk csak bele, 35 év eltelt, eljutottunk az első egyszerű weboldaltól odáig, hogy ma egy telefonról rádiót hallgatunk. Videótelefonálunk, vásárolunk és pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felével. A mai jó hír legyen egészen helyi. Ezen a hétvégén a környék települései megtelnek élettel. Oromon fesztivál, Magyar Kanizsán sportünnep, Tornyoson közösségi programok. Mindez azt mutatja, hogy egy jó nyári élményért nem feltétlenül kell több száz kilométert utaznunk. Néha a legjobb program ott van a szomszédban. Ha a Malom Fesztiválra indulnak, az esti programokra is készüljenek. Nappal még nyári meleg lehet, éjszakára viszont a szabadtéri helyszíneken jelentősen hűvösebbé válhat a levegő.
Egy vékony pulóver elfér a táskában még akkor is, ha délután úgy gondoljuk, soha nem lesz rá szükségünk. Miért ment el a számítógép a Malom Fesztiválra? Mert hallottam, hogy ott lesz igazán jó a hangulat, és végre kiszabadulhat a hálóból. Pandaradar, képben a világgal.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, milyen témákkal jelentkezik ma a Magyar Szó. A címlap vezető írása a Magyar Éta B történetét mutatja be. A település idén különleges jubileumra készül, 240 éve alapították, és lakói ma is őrzik elődei örökségét, a jubileumot nagyszabású ünnepségsorozattal teszik emlékezetessé. A közösség története a küzdelemről, a kitartásról és arról is szól, hogyan próbál meg egy kis település a népességfogyás és az elvándorlás ellenére is élő közösség maradni. Istanbul a forróság Vajdaságban, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján több helyen 35 Celsius fok felé emelkedett a hőmérséklet, miközben a folyók vízállása továbbra is rendkívül alacsony. A Duna Apatinnál és Újvidéknél is alacsony vízszintet mutat, ezért a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet. A címlapon olvashatóunk Tekijáról és ahol nagy boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva megtartották a hagyományos nagy búcsút. Magyarország számos településéről érkeztek hívek az egyik fontos zarándokhelyre, hogy közösen adjanak hálát és kérjenek segítséget a mindennapokhoz. Turisztikai témában jó hírek érkeztek Óbecséről, egyre többen választják a települést úti célként. Az idei júniusi adatok szerint 2509 vendégészakát regisztráltak, ami növekedett jelent az előző év azonos időszakához képest. A lap beszámol arról is, hogy egy új projektnek köszönhetően korszerű tűzoltó felszerelésekkel gazdagodhatnak az önkéntes tűzoltók. A cél, hogy megfelelő eszközökkel ne csupán erdői és szabadtéri tüzeknél, hanem különféle vészhelyzetekben is hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani. Végül az oktatás is helyet kapott a címlapon, továbbra is vita övezi az oktatási kerettörvényt, és az érintettek több kérdés várnak további egyeztetéseket. Ez volt a Magyar Szó augusztus 6-ai lapszemléje itt a Panda Rádióban mindannyiunk hangján.

0: Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Most következnek a tiszai pillanatok, de ma nem napsütésben sétálunk le a folyóhoz, várunk egy kicsit, lassan eltűnik a nap, a horizont mögött elcsendesedik a part, kigyulladnak a távoli fények, és megérkezik az éjszaka a Tiszára.
2: Azt hinnénk, hogy ilyenkor a folyó is elalszik.
1: Pedig éppen ellenkezőleg, amikor mi hazafelé indulunk a Tisza part, egy másik műszakja lassan munkába áll.
2: Éjszakai műszak a Tiszán.
1: Bizony, és az egyik legismertebb szereplője már repül is felettünk, nem más ő, mint a denevér. Napnyugta után a folyó és a vízpart környékén rengeteg rovar jelenik meg, a denevérek pedig ezt a terített asztalt használják ki.
2: Csak közben sötét van, hogyan találják meg a zsákmányt?
1: Tehát akkor az úgynevezett echnolokációval nagyon magas frekvenciájú hangokat bocsátanak ki, majd a visszaverődő hangok segítségével érzékelik környezetüket és a repülő rovarokat. Mi ebből szinte semmit nem hallunk, nekik viszont olyan, mintha egy láthatatlan térkép rajzolódna ki előttük.
2: Vagyis mi azt mondjuk, hogy korom sötét van, a denevér meg azt... Miért? Te nem látod?
1: Hát körülbelül nagyjából ez így igaz, de nem csak a levegőben kezdődik mozgás, a víz alatt is megváltozik az élet, több halfaj aktivitása alkonyatkor és éjszaka fokozódhat. A tegnapi műsorban beszéltünk a Tisza egyik legendás lakójáról, a harcsáról. Ő is elsősorban alkonyatkor és éjszaka aktív ragadozó.
2: Tehát miközben mi a parton romantikusan nézzük a holdfényt,
1: odalent vacsora idő van, és ha csendben maradunk éjszaka, egészen más hangokat is hallhatunk, a víz csobbanását, a nád susogását, rovarokat, egy-egy madár hangját, valami megmozdul a bokorban.
2: Na, ennél a pontnál én már közelebb húzódom hozzád.
1: Pedig lehet, hogy csak egy süni jár arra. A víz közelében pedig vidra is előfordulhat, ez a kiváló úszó többnyire rejtőzködő életmódot folytat, és sokkal könnyebb észrevenni a nyomait, mint magát, az állatot.
2: Vagyis ott lehet a közelünkben, úgy, hogy nem is tudunk róla.
1: Pontosan, és van az a éjszakai Tiszának egy olyan szereplője is, amelyre ritkábban gondolunk. A sötétség, maga a természetes sötétség ugyanis fontos része az élővilág napi ritmusának. A túl sok mesterséges éjszakai fény megzavarhatja egyes állatok tájékozódását, táplálkozását és viselkedését. A vízparti élőhelyeken ezért a természetes éjszaka megőrzése is érték.
2: Érdekes, mi általában úgy gondolunk a fényre, mint valamire, ami biztonságot ad.
1: Nekünk igen, de a természetben a sötétségnek is megvan a maga feladata. És most képzeljük el egy meleg augusztusi este, leülünk a Tisza partjára, nem beszélünk, nem nézünk a telefonunkra, csak hallgatunk a vízhang mozgását, a tücsköket, a nád susogását, néha egy csobbanást, fölöttünk pedig ott az ég.
2: És egyszer csak rájövünk, hogy a csend valójában egyáltalán nem csend.
1: Pontosan, a Tisza éjszaka sem alszik, csak más nyelven beszél, és talán legközelebb, amikor egy nyári estén lesétálnak a folyóhoz, maradjanak ott még 5 perccel tovább, ne csak nézzék, hallgassák is meg, mert amikor elhallgat körülöttünk a nappal, elkezdődik a Tisza egyik legszebb előadása, az éjszaka.
2: Mi pedig visszakapcsoljuk a stúdió fényeit,
1: és folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
0: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó történet

0: te életre kell.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: Hanna Rádió.
1: Hit music.
2: Panda Rádió. 9 óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Balaton parton.
1: Here we go.
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
7: Csomagolják be képzeletben a kényelmes cipőt, mert az Utazzunk Együtt rovatban ma lesz egy kis emelkedő is.
8: Na, már most gyanús ez az utazás, hová viszel?
7: A Balatontól mindössze néhány kilométerre a Bakony és a Balaton találkozásának vidékére. Mai úti célunk Veszprém.
8: A királynék városa.
7: Pontosan, és mindjárt kiderítjük, honnan ered ez az elnevezés, de először induljunk el a belvárosból a vár felé. Veszprém történelmi központja a Várnegyed, amely egy magaslaton helyezkedik el. Ahogy felfelé sétálunk a Macskaköves utcákon, egyre inkább olyan érzésünk lehet, mintha néhány száz évet vissza.

0: belépnénk az időben.
1: És most jön Gizella királyné?
0: Most bizony Veszprém történeten szorosan összekapcsolódott Gizella királynéval, Szent István király feleségével. A veszprémi püspökök évszázadokon keresztül különleges szerepet töltöttek be a magyar királyné koronázásában. Innen ered Veszprém legismertebb elnevezése, a királynék városa.
1: Vagyis, ha ma felsétálunk a várba, olyan helyen járunk, ahol több mint 1000 év magyar történelme hagyott nyomot.
0: És ezt tényleg lehet érezni, és a várban találjuk Szent Mihály főszékes egyházat, amelynek története egészen az államalapítás koráig vezethető vissza. A közelben áll a Gizella kápolna is, és ha tovább sétálunk, elérkezünk Veszprém egyik legismertebb pontjához.
1: A Benedek egyhez?
0: Oda is eljutunk, de előbb álljunk meg a Szent István és a Gizella szobornál. A vár északi részén álló szoborpár szinte Veszprém egyik jelképévé vált, innen lenézve pedig már értjük, miért érdemes volt feljönni.
1: Na jó, a kilátásért megbocsátom az emelkedőt.
0: Veszprémet gyakran a hét dombra épült városként is emlegetik.
1: Mint Rómát?
0: Pontosan, ez az összehasonlítás szokott előkerülni, és ha végig sétálunk a városon, hamar megértjük, hogy itt bizony kényelmes cipő nem csak rádiós túlzás volt, de a dombos fekvésnek nagy előnye van, rengeteg szép kilátópontot találunk. Az egyik ilyen a Benedek-hegy, ahonnan különleges panorámmal nyílik a városra és a környező Bakonyra is.
1: Ide már vinném a fényképezőgépemet én is.
0: Én is.
1: Na és mit csináljunk, ha gyerekekkel érkezünk?
0: Akkor szinte kötelező program a Veszprémi Állatkert, Magyarország egyik legrégebbi és legismertebb vidéki állatkertje a festői Fejesvölgyben és a Gulyadömbő környékén terül el. Oroszlánok, zsiráfok, elefántok, majmok és számos más állat várja a látogatókat.
1: És itt szerintem már nem csak a gyerekeket nehéz hazavinni.
0: Engem biztosan, ráadásul az állatkert környéke önmagában is gyönyörű, így akár egy egész napot rá lehet szánni. 2023-ban Veszprém a Bakony-Balaton régióval együtt Európa kulturális fővárosa címet viselte. Koncertek, fesztiválok, színházi előadások és művészeti események egész sora kapcsolódott ehhez.
1: És ott van az utcazene, fesztivál is.
0: Bizony, a Veszprémi Utcazene Fesztivál idején a belváros utcái és terei megtelnek zenével. Ilyenkor az ember néha csak sétál, befordul egy sarkon, és egyszer csak ott találja magát egy koncert közepén.
1: Na ez már nekünk való. Andrea, már régóta beszélünk, kezdek aggódni.
0: Miért?
1: Még nem ettünk semmit.
0: Ezt azonnal olvasoljuk, Veszprém belvárosában ma már hangulatos kávézók, bisztrók és éttermek sorából választhatunk. És mivel a Balaton felvidék közvetlen közelében járunk, a környék gasztronómiája és borai is könnyen bekerülhetnek a programba. Egy jó ebéd után pedig...
1: Fagyi.
0: Én kávét akartam mondani.
1: Kávé is egy fagyi.
0: Így már támogatom a tervet. És mielőtt elindulnánk, hazmutatja Veszprém a régi épületek, a keskeny utcák, a vár fényei. Ilyenkor érzi igazán az ember, hogy ez nem egyszerűen egy város, ahol sok látnivaló van. Veszprémnek hangulata van.
1: Talán azért, mert egyszerre régi és fiatal.
0: Pontosan, 1000 éves történelme van, közben pedig tele van zenével, egyetemistákkal, fesztiválokkal és modern kulturális élettel. És van még egy nagy előnye. Ha több napra érkezünk Veszprémből, könnyen tovább 4 órás autóútra található.
1: Vagyis a tegnapi utazásunkat akár folytathatnánk is.
0: Pontosan, tegnap Balatonalmádi, ma Veszprém, szépen barangolunk tovább ezen a csodálatos vidéken. Ha tehát szeretik a történelmet, a hangulatos utcákat, a természetet, a kultúrát és a jó ételeket, Veszprémet érdemes felírni az úti célok közé.
1: Csak egy dolgot ne felejtsenek otthon.
0: A fényképezőgépet?
1: A kényelmes cipőt. Te mondtad az elején, hogy dombok lesznek.
0: Ez így igaz, mi pedig képzeletben még egy pillanatra ott maradunk a veszprémi várban, és utána folytatjuk a Tisza hangját itt a Pandorede rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Az éjszakát.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Banda Rádió.
1: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Jöjjenek a divatpercek, és ma hoztam valamit, ami valószínűleg sok hölgy szekrényében már most is ott lapult. Nem kell új ruhát vásárolnunk hozzá, nem foglal nagy helyet, mégis néhány másodperc alatt teljesen megváltoztatja az öltözékünket.
4: Na, mi ez a divatvarázslat?
3: Egy egyszerű kendő, és 2026 nyarán a kendő már messze nem csak arra való, hogy szépen megkössük a nyakunkban. A kifutókon és az utcai divatban is újra előtérbe kerültek a színes mintás kendők, méghozzá egészen kreatív formában.
4: Akkor kezdjük, és a legegyszerűbben hogyan hordjuk?
3: Első változat a hajban, köthetjük lófarok köré, fonatba viselhetjük hajpántként, egy nagyobb kendőt pedig akár fejkendőként is. Egy fehér póló, farmer, napszemüveg és egy színes kendő a hajban, és már is teljesen más az összhatás.
4: És még a ma reggel nem sikerült a hajam, problémára is van megoldásunk.
3: Pontosan, második lehetőség a táskán. Egy egyszerű színes táskára kössünk egy kisebb mintás kendőt a fülére, ettől még egy régi táskának is úgy hathat, mintha kapott volna egy kis nyári frissítést.
4: Ez tetszik. Vagyis nem mindig új dolgot kell vásárolni, néha elég máshogy használni azt, ami már megvan.
3: Pontosan, ez benne a legjobb, de most jön az érdekesebb rész. 2026 nyarán a nagyobb kendők övként vagy derékra kötve is megjelentek. Egy egyszerű nyári ruha vagy nadrág és felső mellé egy mintás kendő a derékon rögtön színt és játékosságot adhat.
4: És gondolom, itt lehet igazán játszani a színekkel.
3: Nagyon. Ha egyszerű, semleges az öltözékünk, fehér, fekete, bézs vagy farmer, jöhet egy erősebb mintájú kendő. Ha viszont maga a ruha is színes, válaszunk olyan kendőt, amely visszahozza az öltözék valamelyik árnyalatát.
4: És van még valami?
3: Most kapaszkodj! A nagyobb kendők idén akár felsőként is megjelennek.
4: Egy kendőből felső?
3: Bizony, megfelelő méretű kendőt többféleképpen lehet felső test köré kötni, így strandolásnál vagy nyaraláskor pillanatok alatt könnyed, nyári darab válhat belőle. Persze itt nagyon fontos a biztos rögzítés is.
4: Mert egy erősebb balatoni szélben nem szeretnénk, ha a divat bemutató hirtelen egészen más műfajjá változna.
3: Pontosan erre gondoltam. És van még egy klasszikus, amely újra nagyon szerethető, kendő a nyakban, de most ne a régi szigorúan megkötött változatra gondoljunk, lazán csomózva, oldalra fordítva, vagy hosszabb végekkel viselve egészen modern lehet.
4: Akkor tulajdonképpen egyetlen kendőből lehet hajdísz, öv, táskadísz, felső és nyakba való kiegészítő is.
3: És ezért szeretem ezt a trendet, mert nem arról szól, hogy dobjuk ki, ami tavaly volt divatos, és vásároljunk minden újat, hanem nyissuk ki inkább a szekrényt, és nézzük meg. Ezt vajon hogyan tudnám másképp viselni? Lehet, hogy ott lapul egy kendő, amit 5 éven nem vettünk elő. Próbáljuk ki a hajunkba, kössük le a táskánkra, viseljük övként, és már is olyan érzésünk lehet, mintha lenne,
4: ami helyett nem foglal a bőröndben.
3: Na ez pedig külön pontot ér, a mai divatpercek üzenete tehát nem mindig az a legstílusosabb, akinek a legtöbb ruhája van, sokszor az, aki a legkreatívabban tudja viselni azt, ami már a szekrényében van.
4: Én ma este kendővadászatot tartok a szekrényben.
3: Csak nem, hogy holnapra a panta nyakába kössen ki az összes. Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Music Sauce.
1: On the radio.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103.
4: Most pedig jöjjenek a biztosítási percek, ahol ma képzeletben nyaralni indulunk. Bőrönd? Megvan. Telefon? Megvan. Bankkártya? Megvan. Útlevél? Na akkor most itt álljunk meg egy pillanatra. Pontosan innen indul a mai történet. A biztosítási percek a DD-Hort biztosító támogatásával jelentkezik, és ma azt nézzük meg, hogyan készülhetünk fel azokra a nyaralási helyzetekre, amelyekre senki sem szeretne gondolni indulás előtt, mert elveszíteni a fejünket nyaraláskor még belefér.
5: Az útlevelet már kevésbé.
4: Képzeljük el, külföldön vagyunk, gyönyörű város, remek idő, egész nap sétálunk, este benyúlunk a táskába, és nincs meg a pénztárca. Mi legyen az első lépés?
5: Pánik.
4: Az valószínűleg magától is jön, de próbáljuk kihagyni. Ha a bankkártya is eltűnt, az egyik legsürgősebb teendő a kártya letiltása vagy zárolása a

0: bankunkát. Ha pedig lopás történt, érdemes mielőbb értesíteni a helyi rendőrséget és dokumentálni az esetet.
1: Mi történik, ha az útlevelünk vagy más úti okmányunk is eltűnt?
0: Külföldön ilyenkor a rendőrségi bejelentés mellett az illetékes nagykövetség vagy konzulátus segítségére is szükség lehet az utazáshoz szükséges okmányok rendezéséhez, és így jön egy nagyon egyszerű utazási trükk: indulás előtt készítsünk másolatot a fontos okmányainkról.
1: De gondolom, ne ugyanabba a táskába tegyük, amelyben az eredeti van.
0: Pontosan, egy másolatot tárolhatunk külön, illetve biztonságos digitális formában is elérhetővé tehetjük magunkat.
1: És mi van a telefonnal? Mert ma már abban van a repülőjegy, a szállás címe, a térkép, a banki alkalmazás.
0: És körülbelül az életünk fele. Ezért utazás előtt érdemes bekapcsolni a telefon keresési funkcióját, megfelelő képernyőzárat használni, a fontos adatokról pedig biztonsági mentést készíteni. Ha a telefon eltűnik, szükség lehet a SIM-kártya letiltására és a fontos fiókok védelmére is.
1: És akkor jöjjön a biztosítás. Ha van utasbiztosításunk, automatikusan mindent megtérít?
0: Ez nagyon fontos kérdés, nem feltétlenül. Az utasbiztosítások szolgáltatásai, limitei és kizárásai eltérőek lehetnek. Egyes csomagok tartalmazhatnak podgyászhoz, lopáshoz vagy bizonyos értéktárgyakhoz kapcsolódó fedezetet, mások nem, illetve különböző összeghatárok és feltételek vonatkozhatnak rájuk. Ezért nem elég annyit tudni indulás előtt, hogy van biztosításon, azt is tudjuk, mire van biztosításon.
1: Mert ez nem nagyon ugyanaz.
0: Bizony nem. Érdemes előre megnézni például, mire terjed ki a podgyász biztosítás, milyen értékhatárok vannak, hogyan kell bejelenteni a káreseményt, milyen dokumentumokat kérhet a biztosító, és mely esetek tartoznak a kizárások közé.
1: Van még egy klasszikus nyaralási történet, mi megérkezünk, a bőrönd viszont nem.
0: Hát igen, ha a repülős utazásnál a feladott podgyász nem érkezik meg, azt már a repülőtéren jelezni kell a légitársaságnak vagy a podgyászkezelő illetékesek pontján, illetve érdemes minden kapott dokumentumot megőrizni. Ha pedig a biztosításunk erre is tartalmaz fedezetet, a biztosító felé történő bejelentéshez is szükség lehet ezekre az iratokra.
1: Tehát a mai nyaralási túlélő csomag telefonban fontos elérhetőségek.
0: Külön tárolt okmányos másolatok.
1: Bankkártya letiltásának lehetősége.
0: És még indulás előtt elolvasott biztosítási feltételek.
1: A fürdőruha.
0: Hát az sem árt. A nyaralás lényege természetesen nem az, hogy egész héten azon aggódjunk, mi történhet. Éppen ellenkezőleg azért készülünk fel előre, hogy utána nyugodtabban élvezhessük az utazást. Mai biztosítási perceinkhez a biztonság gondolatát a DD-Or biztosító hozta el. Utazás előtt érdemes személyre szabott tájékoztatást kérni és megnézni, hogy a választott biztosítás pontosan milyen eseményekre, milyen feltételekkel és milyen összeghatárig nyújt fedezetet.
1: Mert egy jó nyaralásból sok mindent szeretnénk hazahozni.
0: Fényképeket.
1: Élményeket.
0: Emlékeket.
1: És a bőrrendet.
0: Lehetőleg azt is. Ez volt a biztosítási percek a DD-Or biztosító támogatásával, és azt tudom mondani, hogy holnap reggel 7 órától várjuk Önöket, és még tisza hangja műsorunkat, ma délután 16 órától pedig Pandaradar.
2: Red Bull Pilvaker, a szavak forradalma.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Aranygyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és

0: szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Templombúcsú a Hallgosi Havas Boldogasszony templomban. A helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek a szentmisén, amelyen a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Új tűzoltóautóval és korszerű eszközökkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészülésének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakokat, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítő vágót is vásároltak. A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tüzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívedléktelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuró Macot miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szédülés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségekben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A szerbiai szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a 2027-es minimálbér emelése ne csökkentse a különbséget a minimálbéresek és a közszférában dolgozók fizetések között. Véleményük szerint előbb a közszféra béremeléséről kell dönteni, és csak ezt követően lehet meghatározni a minimálbér új összegét. Zoran Mihajlović, a szerbiai független szakszervezetek szövetségének elnöke, a Beta hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, arra számítanak, hogy a kormány a jelenlegi mintegy 550 euróról 600 euróra emelni a minimálbért, ami hozzávetőleg 9-10%-os növekedést jelentene. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közszféra béreinek ennél nagyobb mértékben kellene emelkedniük, hogy megmaradjon a különbség az eltérő képzettséget igénylő munkakörök fizetése között. A szakszervezeti vezető szerint nem reális Alexander Vučić államfő korábbi ígérete, amely szerint 2027 végére az átlagbér eléri az 1400 eurót, a minimálbér pedig a 650 eurót. A szakszervezetek azt is hangsúlyozták, hogy a minimálbérnek a jövőben egy átlagos fogyasztói kosár költségeit kellene fedeznie, nem pedig a jelenleg alkalmazott minimális fogyasztói kosár értékét. A 2027-es minimálbérről szóló egyeztetések augusztus 10-én kezdődnek. Ha nem születik megállapodás a minimálbér összegéről, a pénzügyminisztérium dönt. Szerbiában jelenleg a nettó minimálbér körülbelül 65 ezer dinár, vagyis mintegy 550 euró. Az elmúlt másfél évben 3 alkalommal is emelték. 2025. januárjában 13,7%-kal, ugyanazon év októberében pedig 9,4%-kal, majd 2026. januárjában újabb 10,1%-kal.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROAD-POL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
1: Időjárás.
3: A mai napon is a tegnapihoz hasonló forróságra számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Egész nap derült lesz az ég, késő délutáni óráktól helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A változó irányú légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 38 és 42 fok között alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 210 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet, továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét, és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika SE Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
0: Es wurde reklam.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma fesztivál hangulatba kerül Aram, továbbra is érdemes levenni a lábunkat a gázpedálról, hétvégére pedig több remek program is kínálkozik a környéken. Nézzük, mit fogod ma a radar. Mától három napra ismét fesztivál központúvá változik Aram, augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a 12. Malom Fesztivált. A rendezvény egyik különlegessége, hogy nem egyszerűen koncertekről szól, zene, művészet, közösségi élmények, alkotás és az utánozhatatlan malomérzés találkozik egy helyen. A szervezésbe önkéntesek és alkotók is bekapcsolódnak, a fesztivál pedig idén is arra épít, amiért sokan évről évre visszatérnek. Szabadság, közösség és egy kis világ a vajdasági puszta közelében. Autósok, figyelem, augusztus 9-éig folytatódik a Roadpol nemzetközi sebességellenőrzési akció, amelyben Szerbia mellett összesen 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig az átlagsebességet is ellenőrzik. A legfontosabb üzenetünk ma is ugyanaz. Ne azért lassítsunk, mert trafipax lehet előttünk, hanem azért, hogy mindenki hazaérjen. Szombaton érkezik a 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsára. Úszás a tisztába, futóversenyek, gyermekprogramok és akvatlon is szerepel a kínálatban, így nem csak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is érdemes lesz kilátogatni. A rendezvény miatt szombaton a környéken megnövekedett forgalommal és idéglenes közlekedési változásokkal is érdemes számolni. Különleges hír a világűrből, becsapódott a rakétadarab a Holdba. Tegnap beszéltünk róla, ma pedig már a folytatás érkezett. Egy korábban felbocsátott rakéta egyik darabja a számítások szerint szerdán nagy sebességgel becsapódhatott a Hold felszínébe. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás során létrejövő kráter és felvert anyag további információkat adhat a Hold felszínéről. És igen, az emberiség már ott tart, hogy még egy űrszemét becsapódásából is tudományos adatokat próbálunk gyűjteni. Ezen a hétvégén különösen könnyű dolgunk van, mert a közelben több teljesen különböző program közül választhatunk, tehát mától szombatig 12. Malom Fesztivál Oromon, három nap fesztivál hangulat, zene, művészet és közösségi élmény, szombaton 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsán a Tiszaparton, akkor is érdemes kilátogatni, ha nem indulnak versenyen. Egy kis szurkolás, Tiszapart és nyári hangulat együtt igazán jó program. Augusztus 7-e és 9-e között Tornyoson pedig Szent István napi programsorozat várja az érdeklődőket családi, gasztronómiai és közösségi programokkal. Fesztiválozni Oromra, sportolni vagy szurkolni Magyarkanizsára, családi programokért Tornyosra. Ezen a hétvégén tényleg nem kell messzire menniük az élményekért. És most kapaszkodjanak meg, aminélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Ezen a napon lett egy történelmi lépés. 1991. augusztus 6-án Tim Berners-Lee nyilvánosan közzétette a World Wide Web projektjének leírását, és megnyílt az út a világháló szélesebb körű használata előtt. A történeti összefoglalója szerint ezen a napon jelentette be a WWW szoftvert az internet egyik hírcsoportjában. Gondoljunk csak bele, 35 év eltelt, eljutottunk az első egyszerű weboldaltól odáig, hogy ma egy telefonról rádiót hallgatunk. Videótelefonálunk, vásárolunk és pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felével. A mai jó hír legyen egészen helyi. Ezen a hétvégén a környék települései megtelnek élettel. Oromon fesztivál, Magyarkanizsán sportünnep, Tornyoson közösségi programok. Mindez azt mutatja, hogy egy jó nyári élményért nem feltétlenül kell több száz kilométert utaznunk. Néha a legjobb program ott van a szomszédban. Ha a Malom Fesztiválra indulnak, az esti programokra is készüljenek. Nappal még nyári meleg lehet, éjszakára viszont a szabadtéri helyszíneken jelentősen hűvösebbé válhat a levegő.
Egy vékony pulóver elfér a táskában még akkor is, ha délután úgy gondoljuk, soha nem lesz rá szükségünk. Miért ment el a számítógép a Malom Fesztiválra? Mert hallottam, hogy ott lesz igazán jó a hangulat, és végre kiszabadulhat a hálóból. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Aranyjelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

ország paplan égboltja alatt. Szótlan angyalok árasztják a formalin szagot. A mennyország kapujában a koldus király zsebkendőt árul és altatót. Az éjszaka arcvonásai szikárak. A kerítések odafentről sápad sejtfalak, félkörívek és csillogó körök. A távolság halucinogén.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Templombúcsú a horgosi Havas Boldogasszony templomban. A helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek a szentmisén, amelyen a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Új tűzoltóautóval és korszerű eszközökkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltó

0: adaptók felkészülésének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakokat, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítővágót is vásároltak. A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tüzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívedléktelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuró Macot miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szédülés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségekben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A szerbiai szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a 2027-es minimálbér emelése ne csökkentse a különbséget a minimálbéresek és a közszférában dolgozók fizetések között. Véleményük szerint előbb a közszféra béremeléséről kell dönteni, és csak ezt követően lehet meghatározni a minimálbér új összegét. Zorán Mihajlović, a szerbiai független szakszervezetek szövetségének elnöke, a Beta hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, arra számítanak, hogy a kormány a jelenlegi mintegy 550 euróról 600 euróra emelni a minimálbért, ami hozzávetőleg 9-10%-os növekedést jelentene. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közszféra béreinek ennél nagyobb mértékben kellene emelkedniük, hogy megmaradjon a különbség az eltérő képzettséget igénylő munkakörök fizetése között. A szakszervezeti vezető szerint nem reális Alexander Vučić államfő korábbi ígérete, amely szerint 2027 végére az átlagbér eléri az 1400 eurót, a minimálbér pedig a 650 eurót. A szakszervezetek azt is hangsúlyozták, hogy a minimálbérnek a jövőben egy átlagos fogyasztói kosár költségeit kellene fedeznie, nem pedig a jelenleg alkalmazott minimális fogyasztói kosár értékét. A 2027-es minimálbérről szóló egyeztetések augusztus 10-én kezdődnek. Ha nem születik megállapodás a minimálbér összegéről, a pénzügyminisztérium dönt. Szerbiában jelenleg a nettó minimálbér körülbelül 65 ezer dinár, vagyis mintegy 550 euró. Az elmúlt másfél évben 3 alkalommal is emelték. 2025. januárjában 13,7%-kal, ugyanazon év októberében pedig 9,4%-kal, majd 2026. januárjában újabb 10,1%-kal.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Autósok figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROADPOL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
2: Időjárás.
0: A mai napon is a tegnapihoz hasonló forróságra számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Egész nap derült lesz az ég, késő délutáni óráktól helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A változó irányú légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 38 és 42 fok között alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 210 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet, továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét, és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem me, leto na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv.
1: Es vodo reklam.
4: MC.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Van, akinek a vízpart jelenti a nyugalmat, másnak az erdő csendje, az otthoni kert, vagy éppen egy kedvenc fotel. Talán nem is az számít, milyen messzire utazunk, hanem hogy legyen egy hely, ahol egy kis időre elcsendesedik körülöttünk a világ. Mai kérdésünk, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolódni, és miért éppen ott? Megkérdeztük önöket is, és ismét nagyon kedves válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Magyar Kanizsáról. Nekem egyértelműen a Tisza part elég leülni a víz mellé, hallgatni a madarakat, és néhány perc után úgy érzem, mintha minden gondolatomat magával vinné a folyó. László írt nekünk Zentáról, az otthoni kertemben reggel egy kávéval kiülök, és olyankor nem érdekel a telefon, a munka vagy az, ennyi dolgom van még, az az én kis világom. Éva is írt nekünk Horgosról, én az erdőt választom, szeretek egyedül sétálni, hallgatni a levelek zörgését, ott valahogy mindig kitisztul a fejem. Mária is írt nekünk Oromról, nekem a konyha ilyen hely, lehet, hogy furcsán hangzik, de sütés közben teljesen kikapcsolok, bekapcsolom a rádiót, és megszűnik körülöttem minden. József is írt nekünk Adáról, a horgászat kapcsol ki igazán, nem is az számít, fogok-e valamit, a víz, a csend, és az, hogy néhány órán keresztül nem kell sehova sietni. Erika is írt nekünk Topolyáról, nekem az otthonom, egész nap emberek között vagyok, ezért este az esik a legjobban, amikor becsukom magam mögött az ajtót, készítek egy teát, és végre csend van. Tamás is írt nekünk Kispiacról, én az autómban tudok furcsa módon kikapcsolódni, egy hosszabb út, jó zene, és csak megyek, sokszor ott rendeződnek el legjobban a gondolataim. És Martonosról Andrea is írt nekünk, nekem nem egy hely, hanem egy ember mellett van meg ez az érzés, ahol nem kell megjátszanom magam, ahol lehetek csendben is, és mégis értenek. Nekem ott van a nyugalom. Köszönöm szépen a válaszokat, ahogy hallhattok, nem feltétlenül kell messzire utaznunk ahhoz, hogy megtaláljuk a nyugalmat, néha elég egy folyópart, egy kert, egy kedvenc dallam, vagy egyszerűen valaki, akinek a közelében egy kicsit elcsendesedik bennünk minden. Reméljük, ma önöknek is jut legalább néhány perc arra a helyre, ahol igazán jól érzik magukat. Holnap ismét várjuk Önöket egy új nap kérdésével, addig pedig maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma fesztivál hangulatba kerül Aram, továbbra is érdemes levenni a lábunkat a gázpedálról, hétvégére pedig több remek program is kínálkozik a környéken. Nézzük, mit fogod ma a radar. Mától három napra ismét fesztivál központúvá változik Aram, augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a 12. Malom Fesztivált. A rendezvény egyik különlegessége, hogy nem egyszerűen koncertekről szól, zene, művészet, közösségi élmények, alkotás és az utánozhatatlan malomérzés találkozik egy helyen. A szervezésbe önkéntesek és alkotók is bekapcsolódnak, a fesztivál pedig idén is arra épít, amiért sokan évről évre visszatérnek. Szabadság, közösség és egy kis világ a vajdasági puszta közelében. Autósok, figyelem, augusztus 9-éig folytatódik a Roadpol nemzetközi sebességellenőrzési akció, amelyben Szerbia mellett összesen 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig az átlagsebességet is ellenőrzik. A legfontosabb üzenetünk ma is ugyanaz. Ne azért lassítsunk, mert trafipax lehet előttünk, hanem azért, hogy mindenki hazaérjen. Szombaton érkezik a 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsára. Úszás a tisztába, futóversenyek, gyermekprogramok és akvatlon is szerepel a kínálatban, így nem csak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is érdemes lesz kilátogatni. A rendezvény miatt szombaton a környéken megnövekedett forgalommal és ideiglenes közlekedési változásokkal is érdemes számolni. Különleges hír a világűrből, becsapódott a rakétadarab a Holdba. Tegnap beszéltünk róla, ma pedig már a folytatás érkezett. Egy korábban felbocsátott rakéta egyik darabja a számítások szerint szerdán nagy sebességgel becsapódhatott a Hold felszínébe. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás során létrejövő kráter és felvert anyag további információkat adhat a Hold felszínéről. És igen, az emberiség már ott tart, hogy még egy űrszemét becsapódásából is tudományos adatokat próbálunk gyűjteni. Ezen a hétvégén különösen könnyű dolgunk van, mert a közelben több teljesen különböző program közül választhatunk, tehát mától szombatig 12. Malom Fesztivál Oromon, három nap fesztivál hangulat, zene, művészet és közösségi élmény, szombaton 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsán a Tiszaparton, akkor is érdemes kilátogatni, ha nem indulnak versenyen. Egy kis szurkolás, Tiszapart és nyári hangulat együtt igazán jó program. Augusztus 7-e és 9-e között Tornyoson pedig Szent István napi programsorozat várja az érdeklődőket, családi, gasztronómiai és közösségi programokkal. Fesztiválozni Oromra, sportolni vagy szurkolni Magyarkanizsára, családi programokért Tornyosra. Ezen a hétvégén tényleg nem kell messzire menniük az élményekért. És most kapaszkodjanak meg, ami nélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Ezen a napon lett egy történelmi lépés. 1991. augusztus 6-án Tim Berners-Lee nyilvánosan közzétette a World Wide Web projektjének leírását, és megnyílt az út a világháló szélesebb körű használata előtt. A történeti összefoglalója szerint ezen napon jelentette be a WWW szoftvert az internet egyik hírcsoportjában. Gondoljunk csak bele, 35 év eltelt, eljutottunk az első egyszerű weboldaltól odáig, hogy ma egy telefonról rádiót hallgatunk. Videótelefonálunk, vásárolunk és pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felével. A mai jó hír legyen egészen helyi. Ezen a hétvégén a környék települései megtelnek élettel. Oromon fesztivál, Magyarkanizsán sportünnep, Tornyoson közösségi programok. Mindez azt mutatja, hogy egy jó nyári élményért nem feltétlenül kell több száz kilométert utaznunk. Néha a legjobb program ott van a szomszédban.
Ha a Malom Fesztiválra indulnak, az esti programokra is készüljenek. Nappal még nyári meleg lehet, éjszakára viszont a szabadtéri helyszíneken jelentősen hűvösebbé válhat a levegő. Egy vékony pulóver elfér a táskában még akkor is, ha délután úgy gondoljuk, soha nem lesz rá szükségünk. Miért ment el a számítógép a Malom Fesztiválra? Mert hallottam, hogy ott lesz igazán jó a hangulat, és végre kiszabadulhat a hálóból. Panda Radar, képben a világgal.

szobám. Elég neked mondtad, éreztem, hogy vesztek, hordom a szerelmed, mint súlyos keresztel.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Templombúcsú a horgosi Havasboldogasszony templomban. A helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek a szentmisén, amelyen a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Új tűzoltóautóval és korszerű eszközökkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészülésének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakokat, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítő vágót is vásároltak. A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tűzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívedléktelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuro Macut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szédülés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségek.

0: jelenségekben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A szerbiai szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a 2027-es minimálbér emelése ne csökkentse a különbséget a minimálbéresek és a közszférában dolgozók fizetések között. Véleményük szerint előbb a közszféra béremeléséről kell dönteni, és csak ezt követően lehet meghatározni a minimálbér új összegét. Zorán Mihajlović, a szerbiai független szakszervezetek szövetségének elnöke, a Beta hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, arra számítanak, hogy a kormány a jelenlegi mintegy 550 euróról 600 euróra emelni a minimálbért, ami hozzávetőleg 9-10%-os növekedést jelentene. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közszféra béreinek ennél nagyobb mértékben kellene emelkedniük, hogy megmaradjon a különbség az eltérő képzettséget igénylő munkakörök fizetése között. A szakszervezeti vezető szerint nem reális Alekszandár Vučić államfő korábbi ígérete, amely szerint 2027 végére az átlagbér eléri az 1400 eurót, a minimálbér pedig a 650 eurót. A szakszervezetek azt is hangsúlyozták, hogy a minimálbérnek a jövőben egy átlagos fogyasztói kosár költségeit kellene fedeznie, nem pedig a jelenleg alkalmazott minimális fogyasztói kosár értékét. A 2027-es minimálbérről szóló egyeztetések augusztus 10-én kezdődnek. Ha nem születik megállapodás a minimálbér összegéről, a pénzügyminisztérium dönt. Szerbiában jelenleg a nettó minimálbér körülbelül 65 ezer dinár, vagyis mintegy 550 euró. Az elmúlt másfél évben három alkalommal is emelték. 2025. januárjában 13,7%-kal, ugyanazon év októberében pedig 9,4%-kal, majd 2026. januárjában újabb 10,1%-kal.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A Roadpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
2: Időjárás.
0: A mai napon is a tegnapihoz hasonló forróságra számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Egész nap derült lesz az ég, késő délutáni óráktól helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A változó irányú légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 38 és 42 fok között alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 210 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet, továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszullét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Van, akinek a vízpart jelenti a nyugalmat, másnak az erdő csendje, az otthoni kert, vagy éppen egy kedvenc fotel. Talán nem is az számít, milyen messzire utazunk, hanem hogy legyen egy hely, ahol egy kis időre elcsendesedik körülöttünk a világ. Mai kérdésünk, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolódni, és miért éppen ott? Megkérdeztük önöket is, és ismét nagyon kedves válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Magyar Kanizsáról. Nekem egyértelműen a Tisza part elég leülni a víz mellé, hallgatni a madarakat, és néhány perc után úgy érzem, mintha minden gondolatomat magával vinni a folyó. László írt nekünk Zentáról, az otthoni kertemben reggel egy kávéval kiülök, és olyankor nem érdekel a telefon, a munka vagy az, mennyi dolgom van még. Az az én kis világom. Éva is írt nekünk Horgosról. Én az erdőt választom, szeretek egyedül sétálni, hallgatni a levelek zörgését, ott valahogy mindig kitisztul a fejem. Mária is írt nekünk Oromról. Nekem a konyha ilyen hely, lehet, hogy furcsán hangzik, de sütés közben teljesen kikapcsolok. Bekapcsolom a rádiót, és megszűnik körülöttem minden. József is írt nekünk Adáról. A horgászat kapcsol ki igazán, nem is az számít, fogok-e valamit, a víz, a csend, és az, hogy néhány órán keresztül nem kell sehova sietni. Erika is írt nekünk Topolyáról, nekem az otthonom, egész nap emberek között vagyok, ezért este az esik a legjobban, amikor becsukom magam mögött az ajtót, készítek egy teát, és végre csend van. Tamás is írt nekünk Kispiacról, én az autómban tudok furcsa módon kikapcsolódni, egy hosszabb út, jó zene, és csak megyek, sokszor ott rendeződnek el legjobban a gondolataim. És Martonosról Andrea is írt nekünk, nekem nem egy hely, hanem egy ember mellett van meg ez az érzés, ahol nem kell megjátszanom magam, ahol lehetek csendben is, és mégis értenek. Nekem ott van a nyugalom. Köszönöm szépen a válaszokat, ahogy hallhattuk, nem feltétlenül kell messzire utaznunk ahhoz, hogy megtaláljuk a nyugalmat, néha elég egy folyópart, egy kert, egy kedvenc dallam, vagy egyszerűen valaki, akinek a közelében egy kicsit elcsendesedik bennünk minden. Reméljük, ma önöknek is jut legalább néhány perc arra a helyre, ahol igazán jól érzik magukat. Holnap ismét várjuk Önöket egy új nap kérdésével, addig pedig maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. A legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntöm Önöket a Panda Rádió hullámhosszán. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja, amelyben ismét felidézzük a mai reggel legérdekesebb, leghasznosabb és legmosolygósabb pillanatait. Ha reggel velünk voltak, idézzük fel együtt a témákat, ha pedig lemaradtak rólunk, most bepótolhatják. Induljon a Tisza hangja délutáni válogatása. Ma reggel arról beszélgettünk, hogy nem kell mindig erősnek lennünk, nem kell minden problémát azonnal megoldani, nem kell minden nap rekordot dönteni, és néha bizony az is előrelépés, ha egy kicsit megállunk. Mai gondolatunk így szólt, nem attól vagy erős, hogy soha nem fáradsz el, hanem attól, hogy tudod, mikor kell megállnod egy pillanatra, hogy aztán újra tovább tudj menni. Talán ma délután is érdemes emlékeztetni magunkat erre. Mai kérdésünk pedig így szólt, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolódni, és miért éppen ott? Valakinek a Tiszapart, másnak a saját kertje, egy erdő, a Balaton, a tengerpart, egy kedvenc kávézó, vagy egyszerűen az otthoni kanapé. Talán nem is az számít igazán, hogy hol van ez a hely, hanem az az érzés, amely ott vár bennünket. Itt végre nem kell rohannom. Ma szeretettel köszöntöttük a Bencéket és a Bettinákat. A Bence névhez a győztes, győzedelmes jelentést kapcsolhatjuk, a Bettinát pedig többek között az Erzsébet olasz becéző formájával hozzák összefüggésbe. De bármelyik története is álljon egy név mögött, a névnapi köszöntés legszebb üzenete talán mindig ugyanaz. Ma eszembe jutottál. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánok minden mai ünnepeltnek. Ma még a sütőt és a tűzhelyet is szabadságra küldtük, és házi málnás joghurtos pálcikás jégkrémet készítettünk. Málna, sűrű görög joghurt, egy kevés méz, citromlé és vanília került bele. A panda csavart pedig a kókuszreszelék és néhány egész áfonyaszem adta. Néhány óra fagyasztóban, és már kész is a házi nyári hűsítő. Egyetlen probléma maradt. Meg kell várni, amíg megfagy. Zenetörténeti morzsákban mai főszereplőnk Homonyik Sándor volt. Jellegzetes, rekettes hangja és érzelmes rockballadái a magyar könnyűzene egy egész korszakát idézik. És ha azt mondjuk, álmodj királylány, sokaknak már folytatni sem kell, mert vannak dalok, amelyek nem egyszerűen slágerek maradnak. Egy régi szerelem, egy nyár, egy magnókazetta, vagy egy régen elfeledett pillanat is visszatérhet velük. Talán ezért különleges a zene. Néha, néhány másodperc alatt évtizedeket tudunk utazni vele. Augusztus 6-a mögött különösen sok történet áll. 1945-ben ezen a napon dobták le az első háborúban alkalmazott atombombát Hiroshimára. A dátum azóta is a pusztításra, az áldozatokra és a béke fontosságára emlékezteti a világot. Pandakuckóban ma egy olyan helyre próbáltunk bekukkantani, ahová még a gazdi sem tudja követni négylábú barátját. A kutya álmaiba. A kutyák is átélnek REM alvási szakaszokat, és valószínűleg ők is álmodnak. Ezért láthatjuk néha, hogy alvás közben megbozdul

0: mancsók rezdül a fülük, vagy apró hangokat adnak ki, és vajon miről álmodnak. Ezt természetesen nem tudják elmesélni, de elképzelhető, hogy napi élményeik bizonyos elemei, séta, játék, ismerős helyek, vagy akár a gazdi is megjelennek álmaikban, talán amikor kutyánk álmában fut, éppen velünk szalad valahol egy végtelen réten. Szépség és egészség percekben ma levettük a cipőnket. Arról beszélgettünk, milyen lehet mezítláb járni füvön, homokban vagy más biztonságos természetes felületen. Cipő nélkül a láb izmai másképpen dolgozhatnak, a lábujjak szabadabban mozoghatnak és közvetlenebbül érzékeljük a talajt. De itt is fontos a fokozatosság és a biztonság. Forró burkolaton, sérülésveszélyes helyen, vagy közös zuhanyzókban inkább maradjon rajtunk a megfelelő lábbeli. A mai mondatunk pedig lehet néha cipő nélkül, csak ne józan ész nélkül. Ma is üzentünk mind a 12 csillagjegynek. Volt, akinek egy kis türelemre volt szüksége, másnak arra, hogy végre ne akarjon mindent egyszerre megoldani. Akadt, akire egy érdekes beszélgetés, egy váratlan ötlet, vagy éppen néhány nyugodt perc várt, de a panda mai közös üzenete egyszerű, nem kell minden napunknak tökéletesnek lennie ahhoz, hogy legyen benne valami jó, néha csak észre kell vennünk azt az egy apró dolgot. A tiszai pillanatokban ma megvártuk, amíg lemegy a nap a Tisza felett, meg miközben azt gondolnánk, hogy éjszaka a folyó is elalszik, valójában egy egészen más világ ébred fel, de nevérek indulnak rovarokra vadászni, több halfaj aktivitása is megváltozik, és a parton olyan állatok jelenhetnek meg, amelyeket nappal ritkán látunk. A természetes sötétség maga is fontos része ennek az élővilágnak, és ha egyszer nyári estén ott maradunk a Tisza mellett néhány perccel tovább, érdemes nem csak nézni a folyót, hallgassuk is meg, mert a Tisza éjszaka sem alszik, csak más nyelven mesél. Mai képzeletbeli utazásunk Veszprémbe, a királynék városába érkezett. Felsétáltunk a történelmi várnegyedbe, felidéztük Gizella királyné alakját, megálltunk Szent István és Gizella szobránál, és gyönyörködtünk a város panorájában. Megemlítettük a veszprémi állatkertet és a város pezsgő kulturális életét is. Veszprémben különleges módon találkozik az ezer éves múlt és a mai fiatalos városi élet, és persze egy dolgot mindenképpen vigyünk magunkkal. Kényelmes cipőt, Veszprém bizony nem az a város, ahol minden utca lefelé vezet. Mai divatos főszereplőnk egy apró kiegészítő volt, a kendő. Nyakba hordva klasszikus, de használhatjuk hajpátként, lófarok köré kötve. Táskaként dísznek, nagyobb változatát pedig akár derékon is. És talán ez a trend legjobb üzenete. Nem mindig kell valami újat vásárolnunk ahhoz, hogy új legyen a megjelenésünk. Néha elég elővenni valamit a szekrény mélyéről és másképpen viselni. A stílus ugyanis sokszor nem pénz, hanem ötlet kérdése. Biztosítási percekben ma egy olyan nyaralási helyzetet vettünk elő, amelyet senki sem szeretne átélni. Mi történik, ha külföldön eltűnik a pénztárcánk, az útlevelünk, a telefonunk vagy a csomagunk? Beszéltünk a bankkártya gyors letiltásáról, az elveszett okmányok bejelentéséről, az okmánymásolatok fontosságáról és arról is, mi a teendő, a repülővel utazó bőröndünk nem érkezik meg velünk együtt. A biztosításnál pedig egy fontos mondatot vittünk magunkkal. Nem elég azt tudni, hogy van biztosításunk, azt is tudnunk kell, mire van biztosításunk, mert azért készülünk fel indulás előtt, hogy utána nyugodtabban élvezhessük az utazást. És ezzel lassan a mai délutáni magazin végére is érkeztünk. Ma beszélgettünk pihenésről és álmodó kutyákról, készítettünk pálcikás jégkrémet, mezítláb sétáltunk, éjszaka hallgattuk a Tiszát, bejártuk Veszprémet, divatoztunk egyetlen kendővel, és még egy képzeletbeli nyaralási vészhelyzetből is sikerült hazajutnunk. Nem volt rossz egyetlen délutánra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Holnap reggel 7 órától ismét várjuk Önöket a Tisza hangjában, új történetekkel, új kérdéssel, zenével, érdekességekkel és természetesen sok mosollyal. Addig is vigyázzanak magukra, és ha ma elfáradtak, jusson eszükbe reggeli gondolatunk. Nem attól vagyunk erősek, hogy soha nem fáradunk el. Néha éppen azzal tesszük magunkért a legtöbbet, ha tudjuk, mikor kell egy pillanatra megállni. Andrea voltam, Önök a Panda Rádió műsorát hallgatják. kellemes délutánt, szép estét kívánok, és most jöjjön egy kis kabaré.
1: Szia, kértél már?
2: Igen, már meg is ettem.
1: Ja, oké. Szia, miben segíthetek?
3: Hát egy olyan megyes pitét kérek, ami ott a képen van ott fel.
1: Ez nem megyes pite, hanem megvapper.
3: Aha. És milyen íze van annak?
1: Hát, hogyha rendelsz hozzá krumplit is, akkor semmilyen. Adhatom?
3: Akkor nem tudom, akkor tessék adni egy ilyen mekkes pitét.
1: Adhatom menüben?
3: Nem kell, jó lesz tálcán.
1: Menüben olcsóbb?
3: Jó, akkor tessék adni.
1: Nagyobb krumplit, nagyobb üdítőt, 500 forintért esetleg.
3: Nem kell. Köszön.
1: De már beütöttem. Ági, lesz egy sztornom! Kis türelme.
4: Sziasztok, itt is lehet kérni.
2: Akkor kérnék szépen Tom Jones-tól a szexbombot.
4: Adhatom menübe? Lesz egy szexbombom kis hagymával. Üdítő milyen legyen?
2: Ahogy tetszett mondani, üdítő, az jó.
4: Oxika, itt fogyasszátok?
2: Nem, leülnénk vele az asztalhoz.
4: Smartkártyád van, pont ott gyűjtőd?
2: Persze, ma van kettő itt az orromon, de...
4: Ági, gyere léci, hogy kell lehúzni?
1: Figyú, ezt itt lehúzod, most vigyázz, azt most még ne nyom meg. Mondom, hogy ne, azt még ne nyom meg. Még mindig ne nyom meg.
4: De már megnyomtam.
1: Feje, húha. Attila, gyere léci!
4: Jaj, nem már most kitörlődött az egész baszó.
3: Itt is lehet kérni.
5: Egy ilyen muffint kérek szépen vanília fagyival.
3: Lesz egy muffom. 1380 forint lesz, köszönöm, 5000-es kaptam, 40 a visszajáró, szia, gyere máskor is.
5: Bocsánat, még nem kaptam meg a muffint.
3: Ott van a kiskanál alatt.
1: Szia, itt is lehet rendelni, van már valami elképzelés?
2: Ha lenne, nem egyedüttem volna.
1: Éttermünkben magyaros hetet tartunk.
2: No, akkor hinnye, adjon egy szalonnát lilahagymával.
1: Lesz egy békönszenyám hagymakarival. Üdítőt esetleg.
2: Nagy fröccsöt, almaborbó.
1: Kati, nyomja ki egy Sprite-ot.
3: Hello, itt is lehet kérni.
6: Jó van, Héfaisztos, Euridiké, gyertek!
5: Tessék ma adni a gyereknek olyan koronát! Jaj, de gagyi papírból van, azt hittem fém!
7: Arancilag, milyen játékok vannak?
3: Hát nagyon sok figura van.
7: Na, asszony, gyere, ez neked való, mert éjjel sírtál, hogy nincs új figura. Tessék mondani, Erzsébet kártyával tudok itt fizetni?
3: Természetesen.
7: Erzsi, add ide a kártyát.
3: Szia, miben segíthetek?
8: Aranyos, segítsen már nekem elolvasni, hogy mi van ottan fönn, mert 80 fölött én már nem látok jól, sajnos.
3: Kérem szépen, Chicken Deluxe.
8: Jaj, de jó, akkor virítsa egy olyan Chicken Deluxe burger party pack burritóval, meg adja egy Fiesta Bacon tortillát. Anya, te mit kérsz?
3: Én egy Cézár salit, mert fogyom vagyok.
9: Nem zavarja, hogy eszem?
3: Jó, hát szeretnék felmosni. Pillanatra a lábát emelje fel. Jó, álljon is fel.
4: Hello, itt is lehet kérni.
9: Jó napot kívánok, a kisfiam születésnapját itt szeretnénk megünnepelni.
3: Megünnepelni?
9: Mert a férjemét is itt tartottuk, és nagyon jó volt.
3: Nagyon jó volt.
10: Ki kell tölteni egy ilyen jelentkezési...
3: Jelentkezési lapot?
10: Jó, akkor nincs születésnap, megyünk is haza. Megmondtam, hogyha ismételsz, nincs születésnap. Úgy látszik, nem akartad a Mekiben tartani a születésnapot.
3: Persze, hogy nem, mert már 20 éves vagyok!
11: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
12: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
13: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Templombúcsú a horgosi Havas Boldogasszony templomban. A helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek a Szentmisén, amelyen a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi Szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Új tűzoltóautóval és korszerű eszközökkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészülésének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakokat, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítő vágót is vásároltak. A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tüzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívedléktelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuro Macot miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvarfibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szédülés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségekben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A szerbiai szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a 2027-es minimálbér emelése ne csökkentse a különbséget a minimálbéresek és a közszférában dolgozók fizetések között. Véleményük szerint előbb a közszféra béremeléséről kell dönteni, és csak ezt követően lehet meghatározni a minimálbér új összegét. Zorán Mihajlovics, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetségének elnöke, a Beta hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, arra számítanak, hogy a kormány a jelenlegi mintegy 550 euróról 600 euróra emelni a minimálbért, ami hozzávetőleg 9-10%-os növekedést jelentene. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közszféra béreinek ennél nagyobb mértékben kellene emelkedniük, hogy megmaradjon a különbség az eltérő képzettséget igénylő munkakörök fizetése között. A szakszervezeti vezető szerint nem reális Alexander Vučić államfő korábbi ígérete, amely szerint 2027 végére az átlagbér eléri az 1400 eurót, a minimálbér pedig a 650 eurót. A szakszervezetek azt is hangsúlyozták, hogy a minimálbérnek a jövőben egy átlagos fogyasztói kosár költségeit kellene fedeznie, nem pedig a jelenleg alkalmazott minimális fogyasztói kosár értékét. A 2027-es minimálbérről szóló egyeztetések augusztus 10-én kezdődnek. Ha nem születik megállapodás a minimálbér összegéről, a pénzügyminisztérium dönt.

0: Szerbiában jelenleg a nettó minimálbér körülbelül 65 ezer dinár, vagyis mintegy 550 euró. Az elmúlt másfél évben három alkalommal is emelték. 2025. januárjában 13,7%-kal, ugyanazon év októberében pedig 9,4%-kal, majd 2026. januárjában újabb 10,1%-kal.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROADPOL, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Nem csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
2: Időjárás.
0: A mai napon is a tegnapihoz hasonló forróságra számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Egész nap derült lesz az ég, késő délutáni óráktól helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék azonban még nem várható. A változó irányú légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 38 és 42 fok között alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 210 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet, továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma fesztivál hangulatba kerül Aram, továbbra is érdemes levenni a lábunkat a gázpedálról, hétvégére pedig több remek program is kínálkozik a környéken. Nézzük, mit fogott ma a radar. Mától 3 napra ismét fesztivál központúvá változik Aram, augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a 12. Malom Fesztivált. A rendezvény egyik különlegessége, hogy nem egyszerűen koncertekről szól, zene, művészet, közösségi élmények, alkotás és az utánozhatatlan malomérzés találkozik egy helyen. A szervezésbe önkéntesek és alkotók is bekapcsolódnak, a fesztivál pedig idén is arra épít, amiért sokan évről évre visszatérnek. Szabadság, közösség és egy kis világ a vajdasági puszta közelében. Autósok, figyelem, augusztus 9-éig folytatódik a Roadpol nemzetközi sebességellenőrzési akció, amelyben Szerbia mellett összesen 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig az átlagsebességet is ellenőrzik. A legfontosabb üzenetünk ma is ugyanaz. Ne azért lassítsunk, mert trafipax lehet előttünk, hanem azért, hogy mindenki hazaérjen. Szombaton érkezik a 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsára. Úszás a tisztában, futóversenyek, gyermekprogramok és akvatlon is szerepel a kínálatban, így nem csak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is érdemes lesz kilátogatni. A rendezvény miatt szombaton a környéken megnövekedett forgalommal és ideiglenes közlekedési változásokkal is érdemes számolni. Különleges hír a világűrből becsapódott a rakétadarab a Holdba. Tegnap beszéltünk róla, ma pedig már a folytatás érkezett. Egy korábban felbocsátott rakéta egyik darabja a számítások szerint szerdán nagy sebességgel becsapódhatott a Hold felszínébe. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás során létrejövő kráter és felvert anyag további információkat adhat a Hold felszínéről. És igen, az emberiség már ott tart, hogy még egy űrszemét becsapódásából is tudományos adatokat próbálunk gyűjteni. Ezen a hétvégén különösen könnyű dolgunk van, mert a közelben több teljesen különböző program közül választhatunk, tehát mától szombatig 12. Malom Fesztivál Oromon 3 nap fesztivál hangulat, zene, művészet és közösségi élmény. Szombaton 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsán a Tiszaparton, akkor is érdemes kilátogatni, ha nem indulnak versenyen. Egy kis szurkolás, Tiszapart és nyári hangulat együtt igazán jó program. Augusztus 7-e és 9-e között Tornyoson pedig Szent István napi programsorozat várja az érdeklődőket, családi, gasztronómiai és közösségi programokkal. Fesztiválozni Oromra, sportolni vagy szurkolni Magyarkanizsára, családi programokért Tornyosra. Ezen a hétvégén tényleg nem kell messzire menniük az élményekért. És most kapaszkodjanak meg, ami nélkül ma már szinte elképzelhetetlen az életünk. Ezen a napon lett egy történelmi lépés. 1991. augusztus 6-án Tim Berners-Lee nyilvánosan közzétette a World Wide Web projektjének leírását, és megnyílt az út a világháló szélesebb körű használata előtt. A történeti összefoglalója szerint ezen napon jelentette be a WWW szoftvert az internet egyik hírcsoportjában. Gondoljunk csak bele, 35 év eltelt, eljutottunk az első egyszerű weboldaltól, odáig, hogy ma egy telefonról rádiót hallgatunk. Videótelefonálunk, vásárolunk és pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felével. A mai jó hír legyen egészen helyi, ezen a hétvégén a környék települései megtelnek élettel, Oromon fesztivál, Magyarkanizsán sportünnep, Tornyoson közösségi programok. Mindez azt mutatja, hogy egy jó nyári élményért nem feltétlenül kell több száz kilométert utaznunk, néha a legjobb program ott van a szomszédban. Ha a Malom Fesztiválra indulnak, az esti programokra is készüljenek. Nappal még nyári meleg lehet, éjszakára viszont a szabadtéri helyszíneken jelentősen hűvösebbé válhat a levegő.
Egy vékony pulóver elfér a táskában még akkor is, ha délután úgy gondoljuk, soha nem lesz rá szükségünk. Miért ment el a számítógép a Malom Fesztiválra? Mert hallottam, hogy ott lesz igazán jó a hangulat, és végre kiszabadulhat a hálóból. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.
2: Ez volt a

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Van, akinek a vízpart jelenti a nyugalmat, másnak az erdő csendje, az otthoni kert, vagy éppen egy kedvenc fotel. Talán nem is az számít, milyen messzire utazunk, hanem hogy legyen egy hely, ahol egy kis időre elcsendesedik körülöttünk a világ. Mai kérdésünk, mi az a hely, ahol igazán ki tud kapcsolódni, és miért éppen ott? Megkérdeztük Önöket is, és ismét nagyon kedves válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Magyar Kanizsáról. Nekem egyértelműen a Tisza part elég leülni a víz mellé, hallgatni a madarakat, és néhány perc után úgy érzem, mintha minden gondolatomat magával vinné a folyó. László írt nekünk Zentáról, az otthoni kertemben reggel egy kávéval kiülök, és olyankor nem érdekel a telefon, a munka vagy az, mennyi dolgom van még, az az én kis világom. Éva is írt nekünk Horgosról. Én az erdőt választom, szeretek egyedül sétálni, hallgatni a levelek zörgését, ott valahogy mindig kitisztul a fejem. Mária is írt nekünk Oromról. Nekem a konyha ilyen hely, lehet, hogy furcsán hangzik, de sütés közben teljesen kikapcsolok. Bekapcsolom a rádiót, és megszűnik körülöttem minden. József is írt nekünk Adáról. A horgászat kapcsol ki igazán, nem is az számít, fogok-e valamit, a víz, a csend, és az, hogy néhány órán keresztül nem kell sehova sietni. Erika is írt nekünk Topolyáról, nekem az otthonom, egész nap emberek között vagyok, ezért este az esik a legjobban, amikor becsukom magam mögött az ajtót, készítek egy teát, és végre csend van. Tamás is írt nekünk Kispiacról, én az autómban tudok furcsa módon kikapcsolódni, egy hosszabb út, jó zene, és csak megyek, sokszor ott rendeződnek el legjobban a gondolataim. És Martonosról Andrea is írt nekünk, nekem nem egy hely, hanem egy ember mellett van meg ez az érzés, ahol nem kell megjátszanom magam, ahol lehetek csendben is, és mégis értenek. Nekem ott van a nyugalom. Köszönöm szépen a válaszokat, ahogy hallhattok, nem feltétlenül kell messzire utaznunk ahhoz, hogy megtaláljuk a nyugalmat, néha elég egy folyópart, egy kert, egy kedvenc dallam, vagy egyszerűen valaki, akinek a közelében egy kicsit elcsendesedik bennünk minden. Reméljük, ma önöknek is jut legalább néhány perc arra a helyre, ahol igazán jól érzik magukat. Holnap ismét várjuk Önöket egy új nap kérdésével, addig pedig maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Laci Zsor, Jávori Vili. Gyere te is a bandába, Barta Tomi. Hívlak Puskás öcsi, Simon Tibi, Zsiborát Zavacki, Kuksi Vadölő, Járóka Sanyi. Hívlak Dalnok Ienő, Latabár Kálmán, Alfonzó, mindkik bennem élnek. Összehozok egy nagy csapatot, ezzel tartozom az égnek.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.